take ya. Dip trip, the Fantasia.

0: going to dance and have some fun.
1: Dig.

0: a 90-es évek zenéi. Itt az SMR-ben.
1: Upon the face of the water.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

feels so good. You're lying here next to me. I love you, baby.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

Annyi mindent nem szerettem még. Annyi mindent nem szerettem még. A Szabadkai Magyar Rádió most felidézi a múltat. Ilyenek voltunk. Emlékek a 90-es évekből a 107,1-en.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

Régi magyar melódiák. Régi magyar melódiák. A Szabadkai Magyar Rádióban. A régi magyar zenék hullámosszán. A lemez forog tovább, mert a legendák nálunk szólnak.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz. Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Aki velünk ébred, az ráébred.
2: Ébredjen velem.
3: Ébredjen velem.
2: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
4: A 107,1 MHz.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást!
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom!
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám!
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
7: Forgassuk vissza együtt az időkerekét.
8: Szabadkai Magyar Rádió.
9: A Nosztalgia Rádió.

0: ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.
2: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
3: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
1: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
1: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 80-as évek zenéi mellett.
2: A 80-as évek zenéi.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
2: a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
9: Ébredjen velünk
10: a 107,1 MHz-en.

0: 98,1.
1: A 90-es évek magyar slágerei.
2: Itt nálunk, a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en. 107,1.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: A régi idők slágerei.
2: A régi idők slágerei.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
3: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Reklám következik.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rószics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya Község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
8: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. A mai adásban a földek és a gazdálkodók mindennapjai kerülnek a középpontba. Szó lesz az aszály és a jégverés okozta terméskiesésekről, valamint a topolyai termelőket érintő önkormányzati támogatásokról. Ellátogatunk az újvidéki nemzetközi vadászati és halászati vásárra. Megkérdezzük a méhészeket, hogyan értékelik az idei szezont és a délbánáti kukorica betakarítás eredményeiről, illetve a termelők kilátásairól is beszámolunk. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: Nehéz évet zárnak a topolyai és környékbeli gazdák. A nyári aszály és a jégverés több kultúránál jelentős terméskiesést okozott, miközben a termelési költségek továbbra is magasak. A kukorica és a napraforgó különösen megsínlette az időjárást. A termelőknek azonban már a következő mezőgazdasági évre is gondolniuk kell.
1: Az idei időjárás nem kedvezett a szántóföldi növénytermesztésnek. A topolyai határban az árpa még elfogadható eredményt hozott, a búza már gyengében teljesített. A nyári hőség és a csapadék hiány azonban különösen a tavaszi kultúrákat viselte meg. A napraforgónál is jelentős volt a kiesés, a kukorica termés átlaga pedig több területen messze elmaradt a vártól. Rácz Erik topolyai termelő.
2: A kukorica az katasztrofális. Kevés területén vessük, még minden évben kevesebb van, de egyszerűen, hogy is mondjam, ilyen 10-12 mázsa, 15 mázsa holdján katasztrofális. Az ára is sokkal olcsóbb, mint tavaly. Egyszerűen, akárhogy is, ott holdján mondhatjuk, hogy van egy 2-300 eurós mínusz.
1: A szárazság mellett a nyári jégverés is komoly veszteségeket okozott. A topolyai Rácz Erik egyes területein az árpát, a búzát és a napraforgót is elverte a jég. A károk helyenként olyan mértékűek voltak, hogy a betakarított mennyiség már a termelési költségeket sem fedezte. Mindez tovább nehezíti a következő gazdasági év finanszírozását.
2: Úgymond próbáljuk, egyikből rakjuk a másikba, egy kis szolgáltatás, egy kis gondolkodás, próbálunk várni jobb árakat, ami nem nagyon van, nincs úgy árrés. Úgy próbáljuk megoldani, ahogy tudjuk minden dinárt, meg kell gondolni, hogy hova költünk, mikor költünk, össze kell szedni. Nincs semmi kidobás, vagy úgymond fölösleges, a megmaradásé megy a tét.
1: A gazdák már az őszi vetésre készülnek, a csapadék hiány azonban továbbra is meghatározza, hogy mikor és milyen munkákat tudnak elvégezni. Nagy Károlyéknál az olajrepce már mintegy egy hónapja a földben van, a megfelelő nedvesség hiányában azonban nem indult meg a kelés. Az árpa és a búza vetésével egyelőre várnak.
3: A repszét azt meg kellett vetni, elvetettük már egy hónapja, ugye, a földben van, de hát nem kelt ki semmi. Hát a buzák, a zárpák, annak már hát ott van valamikor Szent Mihályra, ugye vetették az árpákat. Hát most nem lehetett vetni, most azon áll ott az egész dolog, ugye fő van akadva a szárazság véget, hát várjuk az esőt. Mikor majd egy kicsit komolyabban mondja már a tévé, hogy majd úgy megered, akkor hát ma azért csak elkezdjük.
1: Az időjárás mellett az anyagi lehetőségek is meghatározzák az idei vetést. A gyenge termés és az alacsony felvásárlási árak után sok gazdaságban igyekeznek csökkenteni a kiadásokat. Nagy Károly szerint náluk idén a korábban félretett saját termésből készítik elő a vetőmagot.
3: Hát biztosan, hogy nagyon sokan most az én gyerekeim is ugye csávázzák a pallásról vetett magot, ugye, amit el lett tárolva. Nem tudunk venni. Tavaly vettünk ugye benti magot, mert meg volt ugye ígérve, hogy kapunk rá valami állami támogatást, ugye abból nem lett semmi, tudjuk. Hát az idén most már nem tudnak megint úgy vetni, mert nem lesz miből venni. Nincs is miből venni. Úgyhogy most hattunk magot, és akkor be lesz sávázva, és akkor hát ha olyan lesz az idő, akkor hát ugye megpróbáljuk elvetni.
1: A csapadékhiány nem csupán a felső talajréteget érinti. Bakos Viktor agrármérnök szerint a probléma ennél jóval mélyebb. Korábban előfordult, hogy a felszín kiszáradt, miközben a mélyebben még rendelkezésre állt a növények számára szükséges nedvesség.
4: Régen, amikor azt mondták, hogy jobb a porba, mint a zsákba, volt egy ilyen mondás, hogy azért vessük el, mert csak több haszna lesz annak a magnak, hogyha ki kell, mint hogyha a zsákban marad. Igen, ez működött akkor, amikor volt a közép- vagy az altalaj rétegben nedvesség. És akkor az lehet, hogy fölülről hiányzott egy 30-40 centi nedvesség, de hát az kompenzálható volt akár egy vagy két kiadósabb esővel, meg ugyebár különböző növényi kultúrákat vetünk, amelyeknek a gyökérzete képes lehatolni oda, sőt még mélyebbre is. Most viszont az van, hogy métereket hiányzik a nedvesség a talajból, és ezt nem tudja egy-két eső kompenzálni.
1: A vetés ezért komoly kockázattal jár. Ha a mag teljesen száraz földbe kerül, a megfelelő csapadék hiányában nem indul meg a kelése. Ennél is nagyobb problémát okozhat azonban, ha kevés eső érkezik, a nedvesség elegendő lehet a csírázás megindításához, de nem biztos, hogy a növény további fejlődéséhez is elég.
4: A legrosszabb forgatókönyv az, hogy elvetjük a magot, kap egy annyi nedvességet, hogy megindul egy csírázás, beindul a folyamat, utána föléli a környezetemben lévő minimális nedvességet, és utána a csíra vagy a gyököcske, gyökérkezdemény elszárad, és onnantól kezdve az már nem fog kikelni, nem történik vele semmi. Tehát nagyon rosszak a körülmények ahhoz, hogy most egy mag normálisan ki tudjon bújni, legyen az akár repce, akár buza, akár árpa, és az bele tudjon menni valamilyen jobb állapotban a télbe.
1: Az olajrepce vetésével Bakos Viktor agrármérnök szerint idén már nem érdemes próbálkozni. A búza azonban későbbi vetést is elviselheti, az árpának viszont fontos lenne, hogy még a télbeállta előtt megerősödjön és bokrosodni tudjon. A probléma ugyanakkor túlmutat az idei őszi vetésen. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása miatt egyre nehezebb eldönteni azt is, mely növények termesztésével vállalható még a kockázat.
4: A harmadik pont pedig, ami még a gazdákat rendkívüli módon sújtja, tehát a rossz árak és az alacsony termés mennyiség mellett, hogy lassan-lassan oda jutunk, hogy már nem is tudjuk, hogy mit vessünk, és hogy azt hogyan csináljuk, hogy jó legyen. Annyira megváltozott a mezőgazdaság jellege, és ez annyira rövid idő alatt történt meg, hogy sokan nem is tudnak ehhez felzárkózni, és a többi is csak találgat, és most már nagyon-nagyon a szerencsére játszunk.
1: A következő hetek időjárása így nem csak az idei őszi munkálatok, hanem a következő évi termés szempontjából is meghatározó lehet. Az elvetett olajrepce keléséhez, valamint az árpa és a búza megfelelő fejlődéséhez mielőbb kiadós csapadékra lenne szükség. A gazdák addig is mérlegelnek, hogy mikor vessék el a kalászosokat, milyen költségeket vállaljanak, és mely növényekkel érdemes folytatniuk a termelést.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

light is on.

0: Idén is támogatja termelőit Topolya önkormányzata. A részletekről Schlingár Irén, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének falugazdászával Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: A Topolyai önkormányzat pályázatokat írt ki a mezőgazdasági termelők számára. Miről van konkrétan szó?
2: Topolyán már évek óta, mondjam azt, hogy visszamenőleg 10 évre legalább, minden évben kiírják a topolyai önkormányzati pályázatokat. Azzal a céllal, hogy az állami földből bejött pénzeket úgymond a termelőknek visszaforgassák valamilyen formában. Elég széles a paletta, amire lehet pályázni. Most itt nem milliókról van szó, itt a legmagasabb érték, amit vissza lehet igényelni, az 27 ezer, a legkisebb érték viszont 15 ezer dinár. Olyan pályázási vonalak vannak, hogyha valakinek vannak jószágai, tehén és anyakoca, akkor lehet pályázni arra, hogy az egészségügyi, tehát az állatorvosi költségek, orvosságok, vakcinák, különböző premixeknek a beszerzése, ugye igencsak költséges, de most itt, ha föl tudják mutatni a számlát, akkor vissza tudnak igényelni 27 ezer dinárt az adómentes összegből. Ugyanez a helyzet és összeg, ha valaki biztosította a termést vagy a jószágokat, akkor itt is vissza tudja igényelni 20%-át az összköltségének. Ezért is szoktunk mondani Topolyán és környéki, hogy biztosítsatok, mert tényleg 40%-at államtól visszajön, és 20% Topolya községtől. Szerintem az már egész tisztességes a 60%-os visszatérítés egy területből, nem sok költség marad magának a termelőnek. A másik, ami mondjuk rá, ugye minden egyes tehén és kutya tulajdonosnak nagy költség, az a mesterséges megtermékenyítés. Itt is 15 ezer dinárt visszatérít Topolya község ebből a költségekből, számlákkal kell, hogy igazolják ugye ezt a költséget is. A méhészekre is gondoltak. Itt is ugye a különböző, mondjam azt, hogy hát orvosságok, vagy ilyen dolgok, meg az, hogy kiszállítják a méheket ugye a legelőre, hogy úgy mondjam. Erre ugye az üzemanyag költségeket megtéríti valamilyen szinten. Itt eszközbeszerzés ugye nem lehetséges, mert kicsi az összeg. A másik nagyon jó dolog, hogy elég drágák ugye a piaci asztalok a piacon, és egy kis termelőnek az az égköltség. Itt is a piac közvállattól hozott számlával igazolva vissza tud igényelni 15 ezer dinárt egy termelő. A másik és sajnos a legnépszerűbb visszatérítés és hát pályázat az a kamattámogatás, mert nagyon sok termelőnek van kölcsön, nem kevés kamattal, és akkor a bank kimutatja, hogy mennyi az a kamat egy évre, abból 27 ezer dinárnak tud megint csak téríteni. Hát ez is jó jön, az igaz, legyünk őszinték egy termelőnek, főleg egy ilyen szárazság és Topolyán egy jégverés után, hogy úgy mondjam. Ezek lennének azok, amikre lehet most pályázni, tehát megnyitották a pályázatot, 29-én írták ki, 30-ától érvényes, szeptember 30-ától, és október 27-ig nyitva vannak ezek a pályázatok. Nem túl sok papír szükséges hozzá. Természetes, ugye az önkormányzat kéri azt, hogy a helyi adók legyenek kitisztázva, aktív legyen a gazdaság, és természetesen számlákat vagy a biztosítási kötvényt kell mellékelni, ahhoz, hogy meg tudják ugye valósítani ezeket a pályázatokat.
1: Említette azt, hogy nem nagy összegekről van szó, de ugye, ahogy szokták mondani, sok kicsi az sokra megy, és a termelőknek most minden pénzre és mindenféle támogatásra szükségük van. Korábbi tapasztalatai alapján milyen volt a visszhang a termelők körében? Mennyien jelentkeztek?
2: Az az igazság, hogy nagyon sok jelentkezőnk van már most, és tavalyi évben is teljesen kihasználták az rendelkezésükre álló összeget, sőt az önkormányzat azokra a pályázatokra, ami hát mondjam azt, hogy az utolsóként, mert valamilyen ugye kell, hogy nézzék, hogy mi alapján esetleg ütik el, ha nincs elég pénz, de az utolsó 14-5 pályázatra még választott ki külön összegeket, hogy azokat se kelljen elütni. Úgyhogy az kerül le a kalap az önkormányzat előtt, hogy igyekszik minden maximálisan teljesíteni. ezeket a pályázatoknak az elbírálásában.
1: Beszélgetésünk végén foglalkozzunk egy kicsit a magasabb szintű pályázatokkal, elsősorban köztársasági pályázatokkal, illetve azzal, amiben elmaradásuk van az állami illetékeseknek. Ezzel kapcsolatban van-e új információja?
2: Sajnos nincsen. Ugye kiadtak év elején, március tájékában egy naplót, hogy akkor ezt fogjuk követni, és akkor mikor, melyik hónapban ugye milyen támogatásokat fognak kérni. Na most ez úgy májusig még működött is. Májustól kezdve viszont ez a támogatások csúsznak. Eleve az, hogy ugye a jószágokra kiírt pályázatok is csúsztak, és hát azóta folyamatosan, tehát azóta szeptember és októberben újból kírják a hízójószágokra a támogatási kérelmet, ez se történt meg, holott a termelők ugye készültek rá. A másik és még fájóbb dolog az pedig, hogy nem írták ki a második támogatási kört. Arról volt szó, hogy 17-es ezer dinárt fog kapni minden termelő, azzal, hogy nem is kell leigazolni számlákkal. Az első részt ugye 18 ezer dinárt tudjuk, hogy le kellett igazolni, a második részt nem is kell majd leigazolni, mert hogy ez a MAG támogatás az nem volt egy sikeres akció, ezért hát nem. Na most erről egyelőre csak elhangzottak különböző ígéretek, de konkrét ígéret nincs rá még mindig, tehát konkrétumot nem tudunk. És ugyanígy ugye nagyon aktuális lenne a kapcsolható eszközökre a pályázat, a minőségi jószágokra a pályázat, a telepítésekre, ugye a szőlő és ültetvények visszatérítésére, az öntözésre, tehát semmilyen pályázat nem jött még ki. Sem az állattenyésztők, sem a növénytervesztők részére. Tavaly évben nagyon csúnya volt az, amikor decemberben jelentek meg ezek a pályázatok, és tényleg mindenki kapkodva, sietve gyorsan adta be a pályázatokat. Őnáluk csak is megvásárolt gépekre, jószágokra lehet pályázni. Nagyon sokan már főkészülten várják, hogy na akkor mikor írják ki ezeket a pályázatokat. Miért kell ezzel az utolsó pillanatig várni? Hát ezt valószínűleg a minisztériumban tudják. A harmadik, ami megint csak most várható, az általában ilyenkor írják ki, az pedig a biztosításra, a 40%-os visszatérítésre a pályázat. Tehát van még bőven, igaz, hogy már csak 3 hónapunk van az évben, de munka, ami előírva vagyon, az bizony van elegendő. Hát az, hogy mondjam, hogy ugye ha akarnak adni valamilyen pénzt is a termelőnek, most kellene, amikor befektetnek. Ugye ez a szeptember-október az ideális lenne, tehát egyelőre, mivel nem tudunk róla semmit, nem mondhatok rá, hogy lesz biztosan, sőt, majd figyeljük a sajtót.
1: Köszönöm szépen, hogy időszakított ránk és a hallgatókra.
2: Minden jót, a legjobbakat a termelőknek és a hallgatóknak. Viszont hallásra!

0: ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő.com, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: Újvidéken a múlt héten rendezték meg az 57. nemzetközi vadászati és halászati vásárt, valamint az ökológiai vásárt. Az ötnapos rendezvényen több mint 120 kiállító mutatkozott be, a látogatók pedig a vadászathoz, a horgászathoz és a természetjáráshoz kapcsolódó felszerelések széles kínálatát ismerhették meg. A rendezvény különlegességét a szerbiai és külföldi kiállítók sokszínűsége adta. Szerbia mellett Ausztria, Horvátország, Oroszország és Szlovénia képviselő is jelen voltak. Emellett mintegy 50 afrikai ország küldöttei is részt vettek a programokon. Paracki László és Bíró Tamara riportja.
2: A Loriszt évek óta a régió egyik legjelentősebb szakmai eseménye, amelyen a hazai és a külföldi résztvevők és látogatók élményeit tovább gazdagítják a környezetvédelemnek szentelt programok és kiállítási területek. A látogatók vadászfegyvereket, optikai eszközöket, lőszert, ruházatot, lábbelit, horgászfelszereléseket, sport- és kempingfelszereléseket, továbbá vadásztrófeákat tekinthettek meg. A kiállításokat számos kísérő program egészítette ki, köztük bemutatók, szakmai előadások, gyermekprogramok és főzőversenyek. A Vajdasági Vadászszövetség a tartományi vadgazdálkodással foglalkozik, és jelenleg 11 ezer tagja van. Milan Brkić, a Vajdasági Vadászszövetség felügyelőbizottsági tagja. Vajdaság sok mindent kínál a külföldi vadászoknak, vonzó vadállománnyal rendelkezünk, vízi vadak, vonuló és állandó madárfajok, mezei nyúl, fácán, vaddisznó, őz és őzbak. Jelenleg itt a vásáron zajlik a vadbőrze, amely a csarnok másik részében található. Oda is el lehet menni, meg lehet nézni. Ott vannak a standok, ahol Szerbia egész területéről érkeztek vadászegyesületek, és amennyire én tudom, még a boszniai szerb köztársaságból, azaz Bosznia-Hercegovinából is érkeztek kiállítók. Azért jöttek, hogy felkínálják azt, amiből többletük van, ami megmaradt, illetve amit kínálni tudnak, és ami szerepel a vadászati terveikben. Jelenleg tehát ott kínálják vadászati lehetőségeiket, az érdeklődők pedig megnézhetik az ajánlatokat, kapcsolatokat cserélnek, és így tovább. A vadászturizmus egy fontos gazdasági ágazat, és jelenleg itt zajlik ez a vadbőrze is. Érdemes ellátogatni oda, tájékozódni, megnézni, hogyan működik, mit kínálnak és milyen áron. A sikeres vadászathoz fontosak a távcsövek, optikai célzókészülékek, hőkamerás és egyéb optikai eszközök, amelyeket több standon is kiállítottak. Emellett a vadászati felszerelések, lőszerek, vadászlőszertöltéshez szükséges kellékek, pisztolyok, revolverek, valamint puskák széles választéka is kapható volt. Olyan gyártókkal is találkoztunk, akik a természetben való aktív időtöltéshez kínáltak felszereléseket, valamint taktikai vadász és terepruházatot, kiváló minőségű lábbeliket. A standokon vízálló nadrágok, jackik és egyéb ruházati termékek, valamint vadászok és horgászok számára készült sapkák is megtalálhatók voltak. Ezzel párhuzamosan a horgászok is mindent megtalálhattak, amire szükségük van. Felszereléseket és kiegészítőket, horgászbotokat, horgokat, etetőanyagokat és csalikat, műcsalikat is. Stefan Stankov, pozsarevácsi kiállító.
3: Mint minden évben a vadászati és horgászati kiállításokon a vadászati felszerelések, a lövészeti eszközök, a fegyverek és a lőszerek teljes választékát bemutatjuk. Ez minden vadásznak jól jön, különösen most a fő vadászati idény kezdete előtt. Leginkább a vadászlőszereket, a vadászruházatot és a fegyvereket keresik. Most mindenki készül a vadászidényre, amely naptár szerint októberben kezdődik egész Szerbiában. Így ebben az időszakban természetesen ezek a legkeresettebb termékek. Ami általában a szerbiai vadászat helyzetét illeti, a helyzet nem túl kedvező, nagyon kevés az új fiatal vadász, a fiatalok körében csekély az érdeklődése tevékenység iránt. Azt kell mondanom, hogy a szigorú jogszabályi intézkedések sem kedveznek ennek, ezért remélem, hogy a helyzet javulni fog. Vajdaságban talán a legnépszerűbb a szárnyas vadra való vadászat, például fácánra, fűrjre és vadkacsára. Ezt követi a nyúlvadászat bizonyos, ebben a vadfajban gazdag vadászterületeken,

0: majd az őzvadászat és így tovább.
1: Pa, lovna, srneću, divljači, tako dalje.
0: Az idei vásár programját számos látványos kiállítás és program tette gazdagabbá, mint például a Szerbia szarvasai és a Szerbia hegyvidéki vadállománya című kiállítások, amelyeken több mint 350 kiállítási tárgyat láthattak az érdeklődők. Emellett megrendezték a vadászturisztikai és vadállományi első regionális bőrzét, valamint a dinoszauruszok világa elnevezésű szórakoztató oktató kiállítást is, amely egyfajta időutazásra invitálta a látogatókat. A kiállítás látványosságai közé tartozott a hatalmas méretű akvárium is, amelyben bemutatták a vajdasági halállományt. Ugyanakkor nagy figyelmet keltett az Afrika című kiállítás is, amely keretében a fekete kontinens kultúráját, hagyományait, üzleti lehetőségeit, vadászturizmusát, autentikus termékeit és gasztronómiai különlegességeit ismerhették meg. Stefan Stanojević, uzsicei kiállító. Egy vadásznak kezdetben szüksége van puskára, optikára, attól függően, hogy vadászkarabint vagy vadászpuskát választ. Ezen kívül szüksége van lőszerre és ruházatra. Ami a ruházatot illeti, szükség van olyan nadrágra, amely valamelyest megerősített és alkalmas a természetjárásra. Kellenek kabátok, sapkák, kalapok, attól függően, hogy kinek mire van szüksége, valamint a puskához szükséges egyéb felszerelések. Mindezek előtt azonban le kell vizsgázni fegyvertartásból és fegyverkezelésből, orvosi vizsgálaton kell részt vennie, tehát minden szükséges előírást teljesítenie kell ezzel kapcsolatban, ezután meg kell szereznie a fegyvertartási engedélyt, mindezek után kezdődik a felszerelés beszerzésének teljes folyamata. Egy átlagos vadász körülbelül 150-200 ezer dinárból már összetudja állítani a kezdő felszerelését, a puskát, az optikát, a lőszert és a ruházatot is. Attól függően, hogy mit szeretne, számos márka közül lehet választani. Vannak hazai márkák is, amelyek jelenleg még felemelkedőben vannak, ugyanakkor például svéd márkák is, amelyek ezen a területen már elérték a csúcsot. A kiállítás zárónapján a szervezők kifejezetten családoknak szánt programokkal készültek, ugyanis egy 800 dináros belépőjeggyel a szülők a 14 év alatti gyermekeikkel együtt látogathatták a vásárt. A gyermekek figyelmét különösen az állatreplikák és az interaktív afrikai safari, a dinoszaurusz kiállítás és az őskori programok, továbbá a vadászkutya bemutató kötötte le, míg a felnőttek a vadászati és horgászati bemutatók, a vadászati és horgászati ételek elkészítését bemutató verseny, valamint a 6. vajdasági ízek tőzsdéje iránt érdeklődtek, amelyen több mint 80 kistermelő vett részt termékeivel.

Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. 10 órakor hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat egészen 11 óráig. Tartsanak velünk a folytatásban is.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Hosszú és súlyos betegség után, életének 60. évében tegnap elhunyt Sztyeván Bakić, Szabadka polgármestere. 1967. március 14-én született Bárban. Titográdban, a mai Podgoricában nőtt fel és végezte tanulmányait, ahol a közgazdasági középiskolában érettségizett, majd felsőfokú edzői, testnevelő tanári és okleveles közgazdász végzettséget szerzett. Szakmai pályafutását 1987-ben kezdte a Jaszenicai Vámhivatalban, majd 1991 és 2003 között a Szabadkai Vámhivatalban dolgozott. A Szabadkai Diákközpontban eltöltött éveket követően 2008-ban a Szabadkai Villanygazdaságnál helyezkedett el, ahol előbb a közbeszerzési osztályt vezette, 2014-től pedig a kirendeltség igazgatói tisztségét töltötte be. A Szerb Haladó Párt tagja volt. A 2016-os helyhatósági választásokon Szabadka városi képviselőtestületének tagjává választották, ahol az SHP frakció vezetői tisztségét töltötte be. Szabadka polgármesterévé első alkalommal 2020. augusztus 21-én választották meg, és a tisztséget a 2024-es helyhatósági választásokat követően is betöltötte, amikor második mandátumát kezdte meg. A város élén valamivel több mint 6 évet töltött. Sztyeván Bakić temetésének időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
2: Választások 2026.
3: Közösségi oldalán köszönte meg a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírásokat a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. Bejegyzésükben az áll, a VMDK-VMU összefogás összegyűjtötte az MNT választáson való induláshoz szükséges aláírásokat. A párt azt írja, köszönik mindenkinek a támogatást és a bizalmat. Szerintük ez a siker bizonyítja, hogy van igény a valódi összefogásra, változásra és egy szabadabb, sokszínűbb magyar közösségi életre. A Radonováci Köblös család tejtermelő gazdaságába látogattak a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői. A találkozó során megismerkedtek a család mindennapi munkájával, megtekintették a gazdaságot és a termelés során felmerülő kihívásokról is beszélgettek. Az elmúlt évek aszályos időszakai a gazdálkodók számára is komoly nehézséget okoztak. A Köblös család munkáját azonban a Prosperitáti Alapítvány eszközbeszerzési támogatása is segítette. A látogatás során szó esett a mezőgazdasági termelés tapasztalatairól, a családi gazdaság működéséről és a gazdálkodók előtt álló feladatokról is.
2: Választások 2026.
3: 10 méter magas várfalról zuhant le egy fiatalember tegnap éjfél tájban Belgrádban. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A 18 éves LS a barátaival tartózkodott a kalemegdáni várfalon, a kiállított ágyúk és tankok feletti sétányon. Egy adott pillanatban egyelőre tisztázatlan körülmények között nagy magasságból lezuhant. Barátai a rendőrségnek elmondták, hogy magát a zuhanást nem látták, ezért nem tudják biztosan megmondani, hogy a fiú megcsúszott, vagy szándékosan ugrott le. Azt azonban határozottan állították, hogy senki sem lökte meg. Sajtóhírek szerint a mentők rövid időn belül kiérkeztek a helyszínre, ahol a fiatalembert eszméletlen állapotban találták meg, súlyos felsérülésekkel, amelyekből erősen vérzett. Elsősegélyben részesítették, majd sürgősen kórházba szállították. Az eset körülményeit vizsgálják.
0: Időjárás.
3: Általában borult lesz az ég, csapadék is lehetséges. Nem mérünk többet 15 foknál.
4: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
5: 107,1 MHz.
0: Reklám következik.
6: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
9: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
12: Reklámot hallottak.
13: Indul a mandula!

Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. És folytatjuk a gazdálkodók mindennapjainak bemutatását is. Ezúttal a szabadkai méhészek idei tapasztalatairól hallhatnak, akik a kedvező mészhozam ellenére a szárazság okozta nehézségek miatt aggódnak a méhcsaládok áttelelése és a tavaszi veszteségek miatt. Ezt követően Dél-Bánátba látogatunk, ahol a termelőkkel és a szakemberekkel a kukorica betakarítás eredményeiről, valamint a mezőgazdaság előtt álló kilátásokról is beszélgetünk. Tartsanak velünk továbbra is, hiszen a földeken és a kaptárak körül is bőven akad megbeszélni való. Jó vételt!

0: Vegyes érzéssel zárják az idei évet a szabadkai méhészek. Noha elégedettek lehetnek az idei mészhozammal, de az aszály miatt a méhek nem tudtak elegendő virágpor gyűjteni, és így elmaradt a térre való megfelelő felkészülésük. Emiatt jelentős méhveszteségekkel számolnak tavasszal a méhészek. Véli Dragojub Mátyi stúdiónkban a Szabadkai Méhecske Méhész Egyesület elnökével Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: A napokban fejeződtek be Szabadkán a méhésznapok, hanyadik alkalommal szervezték meg, és hogyan értékelni a rendezvényt?
2: Ez a 29. szervezet volt, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy nagy tradíciónk van a méhésznapok kapcsolatban, és örüljük, hogy el tudtuk ezt fejezni, úgyhogy hogy értékelni? Hát ugye arról van szó, hogy kettő szempontból nézhessük ezt. Nagyon sok látogató volt, nagyon sok fiatal volt, nagyon sok gyermek volt, és szép is idő volt, és akkor azt mondom, hogy sikeres volt. Van egy szempont, amiből mondhatom, hogy nem épp olyan sikeres, ahogy szeretnénk, arról van szó, hogy ebbe az évbe kevesebb kiállító volt, mint tavalyi években.
1: Lehet-e tudni, hogy miért? Rosszabb volt az esztendő?
2: Nem volt rosszabb az esztendő, egy ember beteg volt, a másiknak valami családi dolgai voltak, ez volt a kifogásuk, úgyhogy remélem, hogy jövőre ők is visszajönnek, és hogy remélem, hogy fiatalok is bekapcsolódnak, hogy több kiállító is legyen.
1: És gondolom, hogy nem csak mézet mutattak be, kóstoltattak meg a látogatókkal, hanem akár felszerelést is lehetett megtekinteni vagy vásárolni.
2: Persze, voltak kaptárok, voltak ilyen üzemanyagok, amit a méhészek használják. A kedves látogatóknak nekik volt alkalom, hogy megpróbálják a mézet, akkor most több ilyen mézes keverékek vannak, akkor a propoliszt, akkor méhpempőt, a virágport, most egy újdonság is a perga, azt is kezdték a méhészek gyűjteni, úgyhogy tényleg volt sok minden. A gyermekeknek készítettünk ilyen mézes fagylajtot, úgyhogy azt hiszem, hogy szép volt.
1: Említette azt, hogy ugye a rendezvényt két szempontból lehet értékelni. Az első a látogatottság, tehát ezzel elégedettek, a kiállítók számával kevésbé, ami nem azt jelenti, hogy jövőre nem lesznek többen. Viszont maguk a kiállítók hogyan értékelték a rendezvényt, miután lezárult? Ők mennyire voltak elégedettek, akár a látogatottsággal, akár az értékesítéssel, mert nyilván ez is a cél.
2: Igen.
1: Amellett, hogy a mézet népszerűsíteni kell a fiatalok körében, és ezt jól teszik, hogy akár az óvodáskori intézményekbe is eljuttatnak mézet.
2: Igen, igen. Hát én ahogy hallom, a kollégáktok meg vannak elégedve. Főleg, mert ugye mindig, amikor szép nap van, akkor sok látogató van, és azt hiszem, hogy bírtak valamit el is adni, és ahogy hallom, új ilyen ismerkedések voltak.
1: Kapcsolatok.
2: Kapcsolatok, igen. És úgy, hogy megvannak elégedve.
1: Akkor kanyarodjunk egy kicsit vissza magára, a méhészetre és az esztendőre. Említette azt, hogy nem volt rossz esztendő. Mi volt az, ami mondjuk úgy megnehezítette mégis a méhészek dolgát? Ugye hosszú ideig volt szárazság, csapadékmentes időjárás, a virágok is rövidebb ideig mézeltek, szerintem.
2: Azt mondhatjuk, hogy tényleg ez az esztendő jó volt. Ha nézzük az utóbbi pár évek a hasonlításot, akkor nagyon jó év volt. Nagyon szépen mézett a repce is, akkor az akác, ami évekig nem mézett, bár nem, hogy szeretnénk, a napraforgó is szépen adott. És aztán indult, ahogy maga mondta, a szárazság. Az most úgy tűnik, hogy majd borzasztó rossz okokat fog lenni a kaptárokba, azért mert kevesek a méhecskék, nem tudnak főhízlalni, ahogy szoktuk mondani, nem tudnak elkészíteni a téli méheket, és az a prognóza, hogy sok veszteség lesz ebbe a télbe. Főleg, ha nagy erős tél lesz, de remélünk, hogy nem lesz, de ha komolyabb tél lesz, akkor nagyon-nagyon sok méhcsalád el fog pusztulni.
1: Ugye beszélünk a térről, bár még az ősz elején járunk, de hogyan tudnak a méhészek erre rákészülni, hiszen ők is tudják, hogy az apró hasznos rovarok nem tudtak annyit betárolni. Úgy, hogy ön fogalmazott, nem tudták sem a kaptárat, sem a méh családot felhízlalni olyan mértékig, hogy nyugodtan ki tudjanak telelni. Segít majd ezen valamit a méhek etetése és annak az etetőanyagnak a minősége?
2: Nem, az a legnagyobb gond, hogy nem. Nem tudunk hogy segíteni, mert a virágpor botlány, az a baj. Nincs virágpor, és itt a legfontosabb a virágpor. Szoktak a méhészek ezt-azt valamivel botlálni, de eddig az nem mutatkozott be sikeresen. Úgyhogy a virágpor hiátlanság az a legnagyobb oka, hogy lesz méhecske vesztesség.
1: Már megint tanultam valamit, én meg voltam győződve, hogy akár mesterséges úton tudják táplálni a méheket, de az a jó, hogy beszélgetek emberekkel, és mindig tanulok valamit, és nem csak én, hanem nyilván a...
2: Nem lehet azért, mert minden leégett. Olyan szárazság volt, hogy az borzasztó volt. És egyszerűen a természetben nincs virágpor, az a baj.
1: Értem. Beszélgetésünk vége felé közeledve... Hogyan tekint a támogatásokra, elégedette a támogatások mértékével, és egyáltalán hogyan látja a méhészet jövőjét? Itt elsősorban az utánpótlásra, fiatal méhészekre gondolok.
2: Hát sajnos nincs sok remény. Minél kevesebb fiatal van, sajnos úgy látszik, hogy nem érdekli őket, elkezdi őket érdeklenni, jönnek, csinálunk valami kapcsolatot, megismerkedünk, amikor meglássák, hogy ez milyen nagy munka, és hogy nagyon, hogy mondjam, kockázás, mert maga nagyon sok pénzt belefektet, és akkor lesz ilyen szárazság, elveszti a családot, vagy valami történik, vagy ebbe az évbe nem mézel. Mondjuk rá most nagy kérdés lesz, hogy lesz-e repceméz a jövőre, mert ahogy látom, a mezőgazdaság nem bírnak most ütedni repcét. Az is nagy baj lesz. Lesz-e az jövőre, vagy nem lesz?
1: Tehát csökken a vetésterület, ergo ez kihatással lesz majd a repcemézre.
2: Úgy szoktuk mondani, ha nagy hossz szokott lenni, akkor termel az akács. A szárazság majd arra is...
1: Kihatással lesz.
2: Persze, és hogy akkor fiatalok fénekettő. Sokkal biztosabb munkájuk van, mindenki jobban keresni más helyen, és akkor sajnos... Remélem, de nem bízok nagyon, hogy sok fiatal fog ebbe foglalkozni.
1: És magáról a támogatásokról mit tudna mondani?
2: Támogatások, hát vannak az országok támogatások, abban én szerintem sose elég, az igaz. De az tűrgető. Megkapják az eszközökre 50%-ot vissza, 1000 dinárt kaptak a kaptárra, azt mondják, hogy ez majd lesz jövőre nagyobb összeg.
1: Összeg,
2: igen. Hát eddig az tűrhet, meg vagyunk avval elégedve. Sajnos mink a beszéltünk az elébb a méhésznapokról. Ebben az évben a várostól a támogatás, ami minden évben volt, és nagyon szép volt, ebben az évben kimaradt. Nagyon-nagyon kevés volt, és lehet, hogy többet is csináltunk volna, ha nagyobb lenne a támogatás. De remélünk, hogy a jövő években városnak is több pénze lesz, és akkor megint nagyobb támogatást kapunk.
1: Eszembe jutott még egy kérdés, ez pedig az előttünk álló időszakra vonatkozik. Lesznek esetleg akár szakmai tanácskozások, akár kapcsolatfelvétel külföldi méhészekkel, méhészegyesületekkel, akár tanulmányút mondjuk?
2: Igen, lesznek. Már októberben indulunk. Azt nem említettem, de kellene. Sok méhész Kiskunhalasról, Szegedről volt most szombaton nálunk, Romániából, és most már októberben egy együttműködés lesz a kiskunhalasi méhészekkel. Egy ilyen kirándulást csinálunk, egy híres szerméhészkel, Gyóko Zécsevicskel, ez Latára, és aztán lesznek ilyen előadások is.
1: Úgyhogy... Ha jól értem, akkor a magyarországi kiskunhalasi méhészeket elviszik az egyik legismertebb szerméhészhez, Zlatárra.
2: Igen.
1: Hát azt hiszem, hogy ott lesz mit látni, mert maga a környezet sem rossz. Arról nem beszélve, hogy a hegyi méhészet az egy egész más műfaj, mint a síksági méhészet.
2: Az igaz, de ilyen kapcsolatok már régóta vannak. Tavaly mondjuk Korfúnon voltunk a magyar kollégákkal, Prágában voltunk, Szlovéniában is voltunk, úgyhogy ilyen együttműködések vannak. Akkor mik menjünk oda, az előadásokat ők tartik, akit ők meghívnak mindig minket is, ők jönnek hozzánk, úgyhogy ez nagyon, nagyon szép kapcsolatunk vannak, és szép barátkozás is van.
1: Sikeres együttműködést, sikeres esztendőt kívánok a Szabadkai Méhecske Méhész Egyesület tagjainak, és köszönöm szépen, hogy ellátogatott a stúdiumba.
2: Én is köszönöm.

0: ajánló következik.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. A délbánáti kistermelők is szeptember végére befejezték a kukorica betakarítását. Torontálvásárhelyen és Hertelendi falván termelőkkel beszélgettünk, Pancsován pedig a Tamis Intézet mezőgazdasági tanácsadó szolgálatának szakemberét kérdeztük a várható eredményekről és a kilátásokról. Torontálvásárhelyen Gógány Zoltán góriban tárolja a csövesen betakarított kukoricát. A nagy szárazság és a magas hőmérséklet idén jóval korábban hozta a betakarítás kezdetét. A tapasztalt kistermelő a tavalyi eredményekhez viszonyítja az idei termést.
1: Rá lehet mondani, itt a mi környékünkbe elértük azt a közepes termést, az azt jelenti 30 túl 35 méterig lánca. Volt eső mindig, amikor talán köllött, nem sok, de mindig volt valamennyi. Úgyhogy meg vagyok elégödve ezzel a fél terméssel, mert tavaly még ennyi se termett. Tavaly rá lehet mondani, csak 10 méter termett láncán. Úgyhogy most elkezdtem szödni, nagyobb részét kombánnyal szödöm, csűvesen, és hombárba fogom rakni, vagyis rakom már.
0: Elmondása szerint a búzatermés hozama is hasonlóan alakult. Átlagosan mintegy 40 mázsát takarított be lánconként. A szója betakarítása még hátra van, az idei termés miatt azonban nem bizakodó.
1: Kései szóját vetöttem, de az valahogy nagyon rosszul néz ki, össze van száradva, és így a népektől, amiket hallok, azt mondják csak olyan 3,5-4-5 méterig holdján láncán. A here is csodálkozok még magam is, hogy levágtam már a negyedik kaszálást is, és nem mondhatom, hogy milyen sok volt, de mind valahogy az idején akkor volt eső, amikor legfontosabb.
0: Az idei kukorica minőségéről házigazdánk elmondta, a termés egészséges, a csövek azonban a szárazság miatt kisebbek a megszokottnál.
1: 20-30 évvel ezelőtt a kukorica dominált ezen a környékön, és örömmel vetöttük azt a kukoricát, és minden évben 35-40 métert elértünk láncán. És ez, amióta van ez a globális fölmelegedés, azóta ez megszűnt.
0: A kistermelők folyamatosan kísérleteznek a kukorica fajtákkal és a vetés időpontjával is. Az idei tapasztalatok szerint azok jártak jobban, akik korábban vetettek, még akkor is, ha a vetőmag nem a legkorábbi érésű fajta volt. A betakarítás módja is sokat változott az elmúlt években.
1: Azelőtt mindig olyan, hát április 20-a körül szoktunk vetni, de most már lehet április elején. Két héttel is korábban. Úgy látsuk, hogy évről évre a koraiabbiak, mert mire rájön az a nagy melegség, akkor baj van a késejebbikkel.
0: A délbánáti termőföldeken ma már csak elvétve látni, hogy csövesen takarítják be a kukoricát. A termés nagy részét kombájnnal törik le és cséplik, majd szemesként szállítják a felvásárlók tárolóiba.
1: Sokan morzsolják a határba, egyszerűen nem kapunk emberöket, akik berakják, lerakják. Egyszerűen úgy érezzük, hogy ez a könnyebbik oldala, hogy egyszerűen a határban lemorzsolják. Hát én még az, ahogy mondjuk régi fajta képzeletökkel szödöm, megmarad az apró csutka tüzelni. Úgyhogy hát én vigyázom a kukoricámat, nem más. És ez annak az oka. Úgyhogy én meg a feleségem ketten rakodunk, úgyhogy ez is egy kicsit nevetséges.
0: Az árakról Zoltán úgy véli, azok rendkívül alacsonyak. Mint mondja, 20 évvel ezelőtt hasonló áron lehetett értékesíteni a búzát és a kukoricát, miközben a termelés költségei azóta jelentősen megemelkedtek. Helyben mindössze egy felvásárló működik, így ha nem akarja Antalfalvára szállítani a termést, kevés lehetősége marad az értékesítésre. És ahogy egy régi gazdasági udvarhoz illik, Gógány Zoltán állatokat is tart. Van, amit saját szükségletre, mást pedig kedvtelésből.
1: Vannak juhok, birkák, vannak lovak, vannak kismalacok, meg van egy kocánk. Ezt is jobban azért, mert megvásároltam én itten a placokat, azt akkor a birkát arra tartom, hogy takarítsák a placot. Mög még ezt nem mondtam, van fiákerom, mög szoktam vinni a lakodalmakat, úgyhogy vittem már egy pár lakodalmat. Úgyhogy a lovakat erre használom. Úgyhogy parádélovak tulajdonképpen.
0: Gugány Zoltán fia korábban zöldségtermesztéssel foglalkozott, de több kudarc után úgy döntött, hogy külföldön próbál boldogulni családjával. Édesapja azonban továbbra is fenntartja a gazdaságot, abban bízva, hogy fia egyszer hazatér. 5 éve van külföldön, és időközben ott is vállalkozásba kezdett. A család jövőjével kapcsolatban azonban váratlan fordulat történt. Gugány Zoltán 2 unokája, a 18 és 20 éves fiatalemberek hazatértek, és most itthon szeretnének dolgozni.
1: De történt egy csuda. Az unokájaim férfi gyerek, mind a 2, 20 évesek, 18, meg 20, hazagyöttek, ott hagyták őket, és most itthon akarnak dolgozni.
0: A váratlan fordulat új reményt adott a családnak. Gugányék továbbra is dolgoznak, és abban bíznak, hogy lesz, aki egyszer átveszi tőlük a gazdaságot. Lőcsei Vilmos hertelendi falván földműves családban nőtt fel, így már fiatalon megismerte a mezőgazdasági munkát. 24 évig gyárban dolgozott, de szabadidejében továbbra is művelte a földet. Miután a gyár leépült, ismét teljes idejében a mezőgazdasággal kezdett foglalkozni. Saját erőből és a Prosperitáti Alapítvány támogatásával valamelyest korszerűsítette ki. Miután a gyár leépült, ismét teljes idejében a mezőgazdasággal kezdett foglalkozni.

0: ahhoz, hogy az embernek maradjon. A rétbe egy kicsit jobb, ott azok egy kicsit nádvasabb fődák, azok réti fődák, nehezebb megdolgozni, de ott a kukorica ott van olyan 40 méter, a átlag 45, attól függ, hogy hol, közelebb a Dunához, ott jobban, nagyobb a harmat, ott csak jobban élt, úgyhogy ott kicsit nagyobb a tárm is.
1: Néhány évvel ezelőtt Vilmos úgy alakította át a górékat, hogy szemesként is tudja tárolni a kukoricát. Így nem kell feltétlenül közvetlenül betakarítás után értékesítenie a termést, hanem megvárhatja, amíg kedvező árat kínálnak érte.
0: Hát, hogy miért döntöttem? Azért döntöttem úgy, hogy ha lemorzsolom a kukoricát és hazahúzom egy részét, amit egy részét átadok, a másik részét meg a hambárokot becsináltam drótval, deszkával, mert tavasszal még addig úgy volt, hogy csak többet lehet kapni a kukoricáját, mint amikor szezon van, ugye? És hogyha odaadjuk a vigyázásra, akkor az sokat leütnek belőle, vagy elvesznek. Például nekem a tavaly a hónap alatt a 7 vagon búzáért 17 ezer dinárt vettek el a tárolásért. Úgyhogy az nem kifizető. És amennyit haza tudok hozni, a 3-tól 3,5 vagonig azt ott hazahozom, és itt próbálom eltárolni, és amikor olyan ára van, akkor eladom. A többit meg most eladjuk, és amit kapunk érte, kapunk, sajnos az ára gyenge, mert én körülbelül 10 évvel ezelőtt volt 20 dinár a kukorica, és akkor a nafta lát 100 dinár volt. És az alkatrészekről ne beszéljünk, az még rosszabb.
1: Régebben a hertelendi falvi családok a növénytermesztés mellett rendszerint állatokat is tartottak. Mára azonban jelentősen megváltozott a helyzet a településen.
0: Az állattenyésztésvel úgy van, hogy mondjuk most a bornyuknak jó ára van. Hogyha azt mondjuk, hogy az ember, ha vannak bornyai, akkor az jó ára van. Csak rettenetes nagy munka van velik, és a disznyófélével azt, hogyha az ember úgy át tudja adni, hogy húsba vagy feldolgozza télen valamit, akkor még van haszna. De így, hogy most én megajánlom a hentesnek a disznyókot, nem is veszik meg. Én úgy gondolom, hogy tehát, hogyha van egy-két hájt, mondjuk a Antinál, az öcsémnél ott van egy, és úgy tudom, hogy még van egy szlováknál, de több tehát a faluban nincsen. Bornyut azt még itt-ott lehet találni, mert azt az emberek úgy megveszik, és akkor ahol nem úgy van, mint a tánvál, hogy ott kell este és reggel, és adenni, és el tud menni a házból, vagy ki tud menni, de a tán van, akkor nem lehet. Disznóféle az még van, az itt-ott az emberek tartnak magik részére, de eladásra van, többet nem.
1: A lőcsei gazdaságban saját szükségletre árpát, zabot és herét is termesztenek. Ezekből elsősorban a család fiatal csikóinak takarmánya készül. A napraforgó hozama idén valamivel kedvezőbben alakult a környékbeli eredményekhez képest.
0: Azt lehet mondani, 18 métertől olyan 22 méterig most már attól függ, hogy ki hogy dolgozta meg, ki hogy hol mennyit ettek meg a madárok belőle, mert ugye azok is csinálnak kárt, de például amikor hordtam a napraforgót, akkor a homoliciak, ők azt mondták, hogy volt, ahol 12-3 méter volt, úgyhogy az vesztés, ott nincsen semmi kereset.
1: A kistermelő a nehézségek ellenére minden évben beveti a termőföldeket. Szakemberek véleményét is meghallgatja előadásokon, de végül a saját tapasztalata szerint hozza meg a döntést. A Pancsovai Tamis Intézet mezőgazdasági tanácsadó szolgálata négy község, Pancsova, Alibunár, Antalfalva és Ópáva termelőit segíti a szakmai tanácsokkal. Bogdán Garalejics agrármérnököt arról kérdeztük, hogyan alakultak az idei kukorica termések a térségben.
2: Se kukuruza tiče, vegetacija se vrlo brzo i naglo završila. Jednostavno došlo je do naglog sušenja. Neko bi rekao kuvanja, ne. Došlo je do sušenja. Kukuruza je taj kukuruz se osušio, da kažemo, u roku od 5 dana, iako je već bio pogođen nedostatkom vlage i sušom koja je bila u toku jula meseca i naravno u avgustu, sa malo toplog vetra i visokim temperaturama i suvim vazduhom, jednostavno vegetacija je završena. Ne vidim razlog da bi, zašto kukuruz još

0: leporítom.
1: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Ennyi fért a mai műsorunkba. Az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Farkas Ervin nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hamarosan kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a viszont hallásra.
2: Búcsúzhat a nyár, osolhat az ősz, tombolhat a tél.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
4: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika. Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
4: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Hosszú és súlyos betegség után életének 60. évében tegnap elhunyt Stevan Bakić, Szabadka polgármestere. Alekszandar Vučić, Szerbia nemrégiben lemondott államfője azt írta, nagy fájdalommal értesült Bakić távozásáról. Igazi barát, harcostárs és nagyszerű ember volt, aki az életében és a politikában egyaránt egyenes gerinccel és méltósággal járt, miközben hatalmas feladatainak terhét csendesen, megfontoltan és bölcsen viselte. Miloš Vučević, a szerb haladó párt elnöke azt írta, Stevan jóságával kitörölhetetlen nyomot hagyott maga után. Olyan ember volt, aki Szabadkáért élt, és mindennél jobban szerette hazáját, Szerbiát. Búcsúzta a közösségi oldalukon a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai is. Guli Csilla, Szabadka alpolgármestere, Bakićja a közös fotójához azt írta, tisztelt polgármester úr, köszönöm a beszélgetéseket, a megértést, a hangos nevetéseket és a baráti támogatást. Gyivánovics Dániel, a város képviselőtestületének elnöke azt írta, legyen könnyű neked a fekete föld. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke pedig nyugodj békében üzenettel búcsúzott. Stevan Bakić temetésének időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
9: Választások 2026.
8: Szerbiában összesen 6.450.523 választópolgár szerepel a parlamenti választásra lezárt egységes választói névjegyzékben, közölte a Köztársasági Választási Bizottság. Vladimir Dimitrievics, a bizottság elnöke elmondta, hogy a választói névjegyzéket a választás napja előtt 15 nappal zárják le. Az illetékes közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium határozatban rögzítette a választópolgárok számát minden helyi önkormányzatban és valamennyi szavazóhelyen. A határozatot ezt követően megküldték a Köztársasági Választási Bizottságnak, amely most közölte a szavazásra jogosultak számát.
9: Választások 2026.
8: Belgrádban megnyílt az 5. Wine Vision by Open Balkan nemzetközi bor, élelmiszer, pálinka és turisztikai vásár, amelyen több mint 30 országból mintegy 550 kiállító vesz részt. A látogatók a világ különböző tájairól származó borokat kóstolhatnak, emellett számos üzleti találkozóra is sor kerül. A szerbiai gazdasági kamara adatai szerint az első vásár megrendezése óta 68%-kal nőtt a borok és az alkoholos italok kivitele. Az idei rendezvény díszvendége James Suckling, a világ egyik legbefolyásosabb borkritikusa, aki szerint a balkáni borok minősége a világ legjobbjaival is összemérhető. A vásár hétfőig tart, ma pedig kihirdetik a legjobb borok és pálinkák nyerteseit.
7: Sport.
8: Mintegy 1400 versenyző részvételével rendezik meg a 34. Újvidéki maratont. A fő versenyszám a klasszikus 42 kilométeres maraton, de a résztvevők 25, 10 és 5 kilométeres távok közül is választhatnak. A szabadidő sportolók és az érdeklődő polgárok számára kevésbé megterhelő programokat, köztük gyalogtúrákat is szerveznek. A legkisebbek külön versenyeken vehetnek részt.
7: Időjárás.
8: Általában borult lesz az ég, csapadék is lehetséges. Nem mérünk többet 15 foknál.
10: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
9: Hallgasson bennünket.
5: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
9: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
5: Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit. 689. adásunkban az év 41. vasárnapján, október 11-én Brigitta névnapja van. Október 9-e Szüretelő Dénes napja volt. A népi kalendárium szerint ez a nap szoros kapcsolatban áll a szürettel, az időjárás megfigyelésével, és különösen azzal, ahogyan a természet üzen a télről. A néphit úgy tartotta, hogy szüretelő Dénes megmutatja a közelgő tél természetét. Ha északról fú a szél, az ég tiszta és a csillagok fényesen ragyognak, akkor szigorú, kemény tél várható. Ha napnyugta felől fú a szél és az ég enyhén felhős, akkor enyhe tél, korai tavasz és bő termés következik. A szél iránya, az ég színe és a csillagok ragyogása tehát nem csak a szépségük miatt volt fontos. Az emberek az időjárás megértését és az év előrejelzését látták bennük. Egyes vidékeken Dénes napján még a szőlőtőkéket is megáldották, hogy a következő évben is bőséges termést hozzanak. Ezzel a szüreti hálaadás egyik zárónapjának számított. Október 15-e terészszedés napja lesz. Október közepén az őszi napi egyenlőség utáni időszakban a természet már a pihenésre készül, és vele együtt a régi idők embere is lassított. Október 15-e Avillai Szent Teréz napja, a katolikus egyház egyik legnagyobb női szentjének ünnepe, amelyhez a magyar néphagyományban is különleges szokások kötődtek. A délvidéki és alföldi magyar közösségekben Teréz napja asszonyi dologtiltó nap volt. A hiedelem szerint ilyenkor a nőknek nem volt szabad mosni, kenyeret sütni, fonni vagy nagy mosást végezni, mert mindez bajt, betegséget vagy balszerencsét hozhatott a házra. Az emberek úgy tartották, hogy Teréz napján még a víz és a tűz is pihenni kíván, s ha a háziasszony munkára fogja őket, azzal megsérti az isteni rendet. A pihenés tehát nem tétlenséget jelentett, hanem a rend tiszteletét, a természet, az ember és az isteni világ egyensúlyának megőrzését. Ez a nap az otthon csendjéről, a háladásról és a befelé fordulásról szólt. A mai nap viszont a jó kívánságoké, melyek továbbítását már is megkezdjük. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván. A telefonoknál Nikolics Martin és Görsics Dániel, az adásvezető technikus Nagy Viktor. Nevükben is köszönti hallgatókat a szerkesztő Búzás Zsuzsanna és a műsorvezető Jómagam Kis János. Mai zenei listánk első felvételét a Csantavér ifik fogják előadni, egy csárdás csokorról van szó. Az ide beérkezett üzenetek, jó kívánságok a következőek. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kívánt Gulyás Icu Pacsérról. Köszönjük. A kelebiei és supjáki lakosoknak, valamint az újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapi napot kíván Antal és Erzsébet. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kívánt Sörös Jancsi Szabadkáról. Köszönjük. A kelebiei lakosoknak kellemes szép napot kíván Illés Tamás. Németországban a legdrágább feleségnek, Márki Renátának szép vasárnapot kíván férje Dániel, aki őt nagyon szereti. Bácsalmásra Schleyer Lászlónak és párjának Jutkának, Caiföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Mélykútra Blaher mamának és Blaher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci.

Kovács Kati felvétele van soron, a dal címe Napfényes álom. Marika, Gyuri, Józsi és Nelly kérésére szól a dal. Topolyára Csizmadja Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Édesanyjának Csizmadja Erzsébetnek Topolyára küldi szerető lánya Pavlukovics Szilvia Németországból.

megismerni az embereket is. Esténként a hegyek felett bámulva holdat álmodoztam. Nagy hegyekről, színes pillanatok, kék tengerről. Akkoriban nagyon boldog voltam, ma már mindez csak emlék.

Az Apostol együttes felvétele következik, a dal címe Nincs szerencsém. Csantavére Madár Rozáliának kellemes vasárnapot kíván Gizus Topolyáról. Pacsérra Gulyás Icunak szép délutánt és jó zenehallgatást kíván Vili. Bátszőlősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szeretőpárja Péter.

A Tresnyevac Jászok felvitele következik, a dal címe Jaj, de nagyon régen volt. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Szabadkára a legjobb nagytatának nagyon boldog 56. születésnapot kívánnak unokái Noel, Vivien és Zsófia. Csantavérre Bajusz Márjának és Tibornak 45. házasság évfordulójuk alkalmából gratulálnak fiaik Zsolti és Roli. Bácsszülősre Szenyéri Józsefné Erzsi néninek szép vasárnapot, jó egészséget, kellemes zenehallgatást kíván Marika. Bácsszülősre Gyurákovics Máriának és bácsalmásra Berencsi Zoltánnak és családjának, valamint Katona János nénak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter. Mélykútra Blaher mamának és Blaher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia.

0: ideje van a kutyám, miért sem ugod már? Itt az idő, édesanyja, férhez mehetsz már.
1: Férhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám.
0: Öreg vagyok, nem kellek a kutyának se már.
1: Férhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám.
0: Öreg vagyok, nem kellek a kutyának.

Porpétel feledételének címe Piros tulipán. Csantavére Nagy Szuzinak és Lászlónak jó pihenést kíván édesanyja és antibácsi Topajáról. Bácsszülőstán Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Topajára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. A rádió kedves dolgozóinak és hallgatóinak szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük!

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható szám. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Reklám következik.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
6: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
0: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő.com, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
0: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
5: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
7: Amikor kinyílnak a rózsák, az aranyeső együttes felvétele van soron. Martonosra, Stanaszkovics Piroskának és lányának, Szuzannának jó egészséget kíván a Nena Kopasz Anna Kelebiáról. Németországban Szabó Anikónak mielőbbi felépülést kíván anyusa Eszter Topolyáról, a család többi tagjának szép napot. Horgosra Guci Erzsébetnek boldog születésnapot kíván húga Piroska és Rózsa. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter.

Ihász Gábor felvétele következik, a dal címe Állj meg, kislány. Nelly kérésére szól a dal. Bácsőlősre, Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Szabadkára Romoda Zsanettnak egyetemi tanulmányai megkezdése alkalmából szívből gratulálnak és sok sikert, valamint kitartást kívánnak szülei és nagymamája. Horgosra Vranka Erikának jó munkát kíván a Varga család.

Virág helyett nótát küldök, Molnár József felvétele következik. Topolyára Baranyi Valériának boldog házassági évfordulót kíván szerető férje, Mihály. Szabadkára Moncsik Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget, jó étvágyat a finom ebédhez, kívánja unokatestvére Veronika és családja Németországból. Kumbajára Kőhegyiné Margitkának szép vasárnapot, jó egészséget kíván Irén. Szabadkán Gábrics Terikét és Szalaj Terikét közelgő névnapjuk alkalmából köszönti, jó egészséget kíván a Csipet csapat és a Veronika népdalkör tagjai. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyjának, Nagyikának, Dédikének boldog névnapot, kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik. Lánya Izabella, unokája Alexandra és a dédunokák Kornél és Jamina.

A Dupla Kávé együttes felvétele következik, a dal címe Boldog születésnapot. Németországba Pavlukovics Szilviának kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel születésnapi alkalmából gratulál édesanyja és Anti bácsi Topolyáról. Horgosra Kenyeres Mátinak 16. születésnapjára szeretettel gratulál és minden szépet és jót kíván Vera nénje és családja. Magyarországon Jankó Zsoltnak születésnapja alkalmából szívből gratulálnak, édesanyja és bátyja a család többi tagjának szép vasárnapot kívánnak. Deszken Zsoltnak születésnapja alkalmából szívből gratulálnak felesége, valamint gyermekei Dávid, Zsoltika, valamint Viktor és Anyósa. Csantavérre Czurnovics Alexandrának boldog születésnapot kívánnak, akik őt nagyon-nagyon szeretik, gyermekei Kornél és Jamina, édesanyja Izabella és nagyikája Terézia Tornyosról. Szabadkára a legjobb férjnek, apukának és nagytatának nagyon boldog 56. születésnapot kíván az egész család. Németországba Pavlukovics Szilviának születésnapjára minden szépet és jót kíván Anyósa Rózsa Csantavérről. Gersauben Vas Erikának és Sladacek Dórának születésnapi jókívánságukat küldik szeretettel mama és tata. Szabadkára Romoda Zsanettnak az egyetem megkezdéséhez és közelgő születésnapjára gratulálnak szülei és két testvére családjaikkal együtt és a nagymama. Az üzenet így hangzik. Mórahalomra szól Editnek születésnapja alkalmából. Ünnepelj és légy ma boldog, hisz ez a te napod. Kívánom, hogy legyen még sok boldog születésnapod. Küldi ezt Gábor. Köszönni a stábnak, és szép vasárnapot kíván mindenkinek. Köszönjük.

Mai zenei listánk sorrendben 11. felvétele következik. Kónz Zsuzsa az előadója, a dal címe Szabadság, szerelem. Csantavére Cunkának ezzel a dallal kedveskedik Becskeiné Topolyáról. Csantavére Mecserik Izabellának és párjának szép vasárnapot és minden szépet és jót kíván édesanyja Rózsa.

0: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A híradó előtt még egy felvételt tudunk meghallgatni. Ez a mai zenei listánkon a 12. sorrendben a 12. felvétel. Hetes fogat az előadója. A dal címe Lakodalom van a mi utcánkban. Aranka kérésére szól ez a dal.

0: híradó.
1: Meghalt Szabadka polgármestere Stevan Bakić. Közölték, hányan jogosultak a szavazásra a szerbiai előrehozott parlamenti választáson. A pontos szám 6.450.523. Palicson megtartották a 20. Kárpát-medencei népdalkörök találkozóját, és távolsági légicsapás érte Szaúd-Arábia fővárosa Riád nemzetközi repülőterét, legalább 12 ember vesztette életét. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elhunyt Stevan Bakić, Szabadka polgármestere. Hosszú és súlyos betegség után életének 60. évében, október 10-én halt meg. Bakić több mint 6 éven át vezette Szabadkát, és részt vett több fejlesztési projekt megvalósításában. Kollégái, párttársai és tisztelői búcsúztak tőle. Sós Georgina a mikrofonnál.
2: Stevan Bakić 1967-ben született Bárban. A mai Podgoricában nőtt fel és végezte a tanulmányait. Később több szerbiai városban is tanult, edzői, testnevelő tanári és okleveles közgazdász végzettséget szerzett. Szakmai pályafutását 87-ben kezdte a jesenicai vámhivatalban, majd 91 és 2003 között a szabadkai vámhivatalban helyezkedett el. Később dolgozott a szabadkai diákközpontban, majd a villanygazdaságnál. A Szerb Haladó Párt tagja volt. A 2016-os helyhatósági választásokon Szabadka város képviselőtestületének tagjává választották, ahol az SHP frakcióvezetői tisztségét töltötte be. Szabadka polgármesterévé először 2020. augusztusában választották meg, és a tisztséget a 24-es helyhatósági választásokat követően is betöltötte, amikor második mandátumát kezdte meg. Alekszandar Vučić, Szerbia nemrégiben lemondott államfője azt írta, nagy fájdalommal értesült Bakić távozásáról. Igazi barát, harcos társ és nagyszerű ember volt, aki az életben és a politikában egyaránt egyenes gerinccel és méltósággal járt, miközben hatalmas feladatainak terhét csendesen, megfontoltan és bölcsen viselte, fogalmazott. Milos Vučević, a Szerb Haladó Párt elnöke azt írta, Stevan jóságával kitörölhetetlen nyomot hagyott maga után. Olyan ember volt, aki Szabadkáért élt, és mindennél jobban szerette hazáját, Szerbiát. Búcsúztak közösségi oldalukon a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai is. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere Bakićjal közös fotójához azt írta, tisztelt polgármester úr, köszönöm a beszélgetéseket, a megértést, a hangos nevetéseket és a baráti támogatást. Gyivánovics Dániel, a város képviselőtestületének elnöke, legyen könnyű neked a fekete föld. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke pedig nyugodj békében üzenettel búcsúzott. Stevan Bakić temetésének időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
3: Választások 2026.
1: Szerbiában összesen 6.450.523 választópolgár szerepel a parlamenti választásra lezárt egységes választói névjegyzékben, közölte a Köztársasági Választási Bizottság. Vladimir Dimitrijevic, a bizottság elnöke elmondta, hogy a választói névjegyzéket a választás napja előtt 15 nappal zárják le. Az illetékes közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium határozatban rögzítette a választópolgárok számát minden helyi önkormányzatban és valamennyi szavazóhelyen. A határozatot ezt követően megküldték a Köztársasági Választási Bizottságnak, amely most közölte a szavazásra jogosultak számát. Közösségi oldalán köszönte meg a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírásokat a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. Bejegyzésükben az áll, a VMDK-VMU összefogás összegyűjtötte az MNT választáson való induláshoz szükséges aláírásokat. A párt azt írja, köszönik mindenkinek a támogatást és a bizalmat. Szerintük ez a siker bizonyítja, hogy van igény a valódi összefogásra, a változásra és egy szabadabb, sokszínű magyar közösségi életre. A magyar népdalkincs megőrzése és továbbadása állt a középpontban a 20. Kárpát-medencei népdalkörök találkozóján, amelynek a Palics Magyar Művelődési Egyesület adott otthont. Az Elindultam Szép Hazámból címet viselő rendezvényen a népdalkörök bemutathatták saját tájegységük zenei hagyományait, miközben lehetőségük nyílt a tapasztalatcserére és a baráti kapcsolatok ápolására is. A két évtizedes múltra visszatekintő találkozó célja, hogy a magyar népdal a következő generációk számára is élő hagyomány maradjon. Dudás Dániel tudósít.
4: Népdalokkal és hagyományőrző közösségekkel telt meg a Palics Magyar Művelődési Központ nagyterme.
3: a jubileumi 20. alkalommal megszervezett találkozón a Kárpát-medence népdalkörei lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák zenei örökségüket és megosszák egymással azokat az értékeket, amelyeket évek, sok esetben évtizedek óta őriznek. Kricskovics Erzsébet, a palicsi Szederinda népdalkör tagja.
0: Sok énekcsoporttal tartjuk a kapcsolatot, valamikor még több csoport volt, akik jöttek. Ez egy olyan valami, ahol a magyarság megmutatja azt, hogy a népdalaknak még mindig élnie kell, és a népdalnak utánunk is, tehát előttünk is élt, és utánunk is élnie kell, hogy az utódaink ne felejtsék el.
3: A Palics Magyar Művelődési Egyesület számára a népzenei hagyományok ápolása a mindennapi tevékenység része. Az Egyesület 2006-ban kezdte meg a működését, és a Szederinda népdalkör is meghatározó szerepet tölt be a helyi magyar kulturális életben. A Kárpát-medencei találkozó ennek a munkának az egyik kiemelt eseménye, amely évről évre lehetőséget teremt a vajdasági és az anyaországi közösségek találkozására. Homonai Szalai Andrea, szervező.
4: Alapvetően már a célja 20 évvel ezelőtt is az volt, hogy összehívja a népdalköröket, és egy kapcsolati hálót alakítson ki a népdalkörök között. Minden évben más népdalkörök jönnek. Általában a szomszédság, ők az állandó tagok, és mindig másokat szoktunk hívni Magyarországról. Voltak már Erdélyből is vendégeink, úgyhogy most az idén 8 énekcsoport vesz részt, körülbelül 130 énekes.
3: A 20. alkalommal megszervezett rendezvény egyúttal annak is a bizonyítéka, hogy a népzenei hagyományoknak ma is vannak elkötelezett művelői. Kovács Elvira, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
5: 20 év egy ember életében is a virágzás, a felnőtté válás ideje. Egy rendezvény életében pedig a tiszteletre méltó állandóság és a hűség bizonyítéka. 20 esztendeje annak, ahogy azt hallhattuk, hogy Palics újra és újra a magyar dal fővárosává változik. Hogy a zene hídján keresztül összekösse a határokon átívelő magyar szíveket.
3: A népdalok nem csak a múltról mesélnek, hanem a közösségi összetartozást is erősítik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar kulturális örökség a jövő generáció számára is megmaradjon, hangzott el az eseményen.
6: Választások 2026.
1: Legalább 12 ember életét vesztette, és 309-en megsebesültek, amikor távolsági légicsapás érte Szaúd-Arábia fővárosa Riád nemzetközi repülőterét. A halálos áldozatok között szaúdi állampolgárok mellett amerikai, jordániai és bangladesi utasok is vannak. A nemzetközi repülőtéren azonnal felfüggesztették a forgalmat, az érkező járatokat elterelték, miután a terminál egyik indulási kapujánál menyezett részek omlottak le a detonáció következtében. A támadás az elmúlt több mint egy évtized legsúlyosabb csapása a királyság területén. Az elmúlt napokban már két kisebb incidens is történt a légikikötőnél, amelyekben 4-en meghaltak és megrongálódott az állami Szaúdia légitársaság egyik repülőgépe is. A jemeni huszi lázadók az X-en bejelentették a riádi repülőtér megbénítását, a légitársaságokat pedig felszólították a szaúdi légtér elkerülésére. Az eszkaláció közvetlenül azelőtt érte a szaúdi fővárost, hogy a királyság nagyszabású nemzetközi energetikai és gazdasági konferenciáknak adna otthont. Antonio Guterres, ENSZ főtitkár és Marco Rubio, amerikai külügyminiszter a nemzetközi jog durva megsértésének nevezte a civil infrastruktúra elleni akciót. Donald Trump amerikai elnök a történtek után bejelentette, Washington vizsgálja a lehetőséget, hogy bekapcsolódjon a húszik állása elleni szaúdi katonai válaszcsapásokba.
7: Sport.
1: Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíj szombati időmérő edzését, így a mai futamot ő kezdheti az élről. A 29 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 50. pole pozíciója. A négyszeres világbajnok mellől a monakói Charles Leclerc rajtolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik start helyett csapattársa a 7-szeres VB első brit Lewis Hamilton szerezte meg. A 62 körös szingapúri nagydíj közép-európai idő szerint 14 órakor rajtol. A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Szenteleki emléknapot tartottak Szivácon. Idén is megszervezték a Nosza, hajrá, süssünk, főzzünk elnevezésű rendezvényt. Szemétszedési akció volt a Szabadkai Zorka helyi közösségben. Jönnek a részletek. 1971 óta rendezik meg Szivácon a Szenteleki emléknapot. Azóta a Kula községhez tartozó településen évről évre összegyűlnek az irodalomkedvelők, hogy a vajdasági magyar irodalom meghatározó alakjára, Szenteleki Kolnérra emlékezzenek. A szombati emléknapon átadták a Szenteleki Irodalmi és a Bazsalikon műfordítói díjat is. A bírálóbizottság a 2026-os évi Szenteleki Kornél irodalmi díjat Hózsa Évának, a Bazsalikon műfordítói díjat pedig Ladányi Istvánnak ítélte oda. Paracki László és Agádi Gábor beszámolója.
7: A Szenteleki Napok Kovács Pécska Jemese képzőművész kiállításával kezdődött. Majd a Szenteleki Kornél munkásságát méltató tanácskozást megelőzően ünnepélyesen átadták a díjakat. A Szenteleki Kornél Irodalmi Díj és a Bazsalikon Műfordítói Díj bírálóbizottsága a Szenteleki Kornél Irodalmi Díjat Hózsa Évának ítélte oda oktatói munkájáért és közösségi szerepvállalásáért, míg a Bazsalikon Műfordítói Díjjal Ladányi Istvánt jutalmazta műfordítói tevékenységért, fordítás köteteiért. Hózsa Éva nyugalmazott egyetemi tanár.
8: Aki engem ismer, az tudja, hogy nem szeretem a díjakat. Ezt azonban egy szakmai díjnak tekintem, amelyik felemelő és meglepett. És nagyon megtisztelő, hogy Ladányi István, a párom, aki a műfordítás díjat kapta. Remélem, hogy a következőkben egyre érdemesebb ember kapja majd a díjat, és a fiatalokat is fogjuk díjazni.
7: Ladány István irodalomtörténész és fordító intenzív kapcsolatot ápol a délszláv irodalmakkal. Önálló fordítás kötetei, illetve antológiákban és folyóiratokban megjelent fordításai mellett esszéivel és tanulmányaival a délszláv irodalom értelmezője is egyben.
9: Ez a Bazsalikon műfordítói díj, ez külön ilyen ajándék számomra, mert azt hiszem, hogy jó értelemben mondhatom, hogy a műfordítást mindig passzióból csináltam, tehát a saját örömömre, saját kedvemre és saját döntéseim szerint, mert sokszor van ez, hogy valamit feladatból csinál az ember, vagy szinte mindig mindent feladatból csinálunk, és a műfordításnál ott valahogy ezt sikerült elérnem, hogy én választottam ki szinte mindig azt, hogy mit fordítsak, mivel foglalkozzam.
7: A díjak odaítéléséről a Szenteleki Kornél Irodalmi Díj és a Bazsalikon Műfordítói Díj bírálóbizottsága Andrit Jedit, Döme Szabolcs és Sági Varga Kinga a szeptember 21-én megtartott ülésén egyhangulag döntött. Andrit Jedit nyugalmazott egyetemi tanár.
10: Hózsa Évának ítéltük oda a Szenteleki Kornél Irodalmi Díjat, több évtizedes tudományos oktatói, tanári és közéleti munkásságáért. Tulajdonképpen mind együtt Hózsa Éva, és ezért is döntöttünk arról, hogy ő nyerje el ezt a díjat. A Bazsalikon műfordítói díjat pedig ott több jelölt is volt, de egyöntetően Ladányi István mellett döntöttünk, ugye műfordítói munkássága miatt legfőképpen, de ő irodalomtörténész és tanár is.
7: Szenteleki Kornélt vajdaság kazinciaként tartják számon, ugyanis nevéhez fűződik a vajdasági magyar irodalom megalapítása és annak önálló identitásának megteremtése. Hugyik Rihárd, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke.
11: 1893-ban született, és 1933-ban 40 évesen halt meg, de 2026-ban is megemlékezünk róla, hiszen olyan életművet, olyan küldetést hagyott a vajdasági magyar irodalom alkotóira, amely mind a mai napig érvényes. A Magyar Nemzeti Tanács ezért kiemelt rendezvénynek tekinti, és azon dolgozunk, az igyekezetünk, hogy az emlékét, kultuszát ápolva, ennek az anyagi feltételeit megteremtve, lehetőségeit megteremtve, ez a hagyomány hosszan is fennmaradjon.
7: Az egybegyűltek megkoszorúzták Szenteleki Kornél síremlékét a Szivácsi temetőben.
6: Választások 2026.
1: A radonováci Köblös család tejtermelő gazdaságában látogattak a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői. A találkozó során megismerkedtek a család mindennapi munkájával. Megtekintették a gazdaságot, és a termelés során felmerülő kihívásokról is beszélgettek. Az elmúlt évek asszályos időszakai a gazdálkodók számára is komoly nehézségeket okoztak. A Köblös család munkáját azonban a Prosperitáti Alapítvány eszközbeszerzési támogatása is segítette. A látogatás során szó esett a mezőgazdasági termelés tapasztalatairól, a családi gazdaság működéséről és a gazdálkodók előtt álló feladatokról is. Köblös Attila, radonováci tejtermelő.
12: Tejtermeléssel foglalkozunk, fejőstehenaink vannak, Prosperitát nagyon sokat segített nekünk, felújítottuk a gépezetet, homlokrakodót vettünk, aszát, gerebjét, hát egyszerűen amit bírtunk, felújítottunk. Első körben pályáztunk, nyertünk is, először is, meg nyertünk is, hála Istennek. Bízunk benne, hogy lesz még pályázat, hogy bírjunk még, mert akkor biztos, hogy pályáznánk, mert nagyon sok segítség volt.
1: A közös főzés, a jó hangulat és a baráti találkozások kerültek a középpontba a Nosza hajrá, süssünk, főzzünk elnevezésű rendezvényen. A hagyományos eseményen ezúttal is bográcsok mellett gyűltek össze a résztvevők, akik szabadon választhatták meg, milyen étellel készülnek. A finomságokat zsűri értékelte, a főzés után pedig az élő zene és a mulatós dallamok gondoskodtak a szórakozásról. Dudás Dánielt hallják.
3: Már a reggeli órákban megtelt élettel a Noszai általános iskola udvara. A bográcsokban különböző ételek készültek, a résztvevők pedig nem csak a recepteket és a főzés fortéjait osztották meg egymással, hanem az együtt töltött időnek is örülhettek. A rendezvényen a Hajdújárási Nyugdíjas Egyesület tagjai is részt vettek. Számukra az ilyen alkalmak nem csak a kikapcsolódás miatt fontosak, hanem azért is, mert lehetőséget teremtenek a közösség erősítésére. Szűcs Erzsébet, a Hajdújárási Nyugdíjas Egyesület elnöke.
13: Szeretünk elmenni járni eseményekre, különösen főzőversenyekre. Nagyon sok ismerőssel találkozunk, mert szinte mindenütt megjelenünk, ahol a környékbe gondolom. A legmesszebb Drea, ahová elmentünk főzni. Nem az, hogy most mit nyerünk, mit se, barátkozunk, együtt vagyunk. Próbáljuk a Nyugdíjas Egyesületet egybe tartani. Próbálunk még tagokat toborozni, hogy minél többen legyünk. Mert nagyon sokan nem is tudják, hogy milyen jó az, amikor összejövünk, találkozunk, és örülünk egymásnak, hogy még itt vagyunk ebben a korban is.
3: A rendezvényen a szakácsok munkáját zsűri értékelte, de a versengés mellett a hangsúly ezúttal is a találkozáson és a közös kikapcsolódáson volt. A programot élő zene színesítette, a mulatós dallamok pedig a jó hangulatról is gondoskodtak. Kistorma András, szervező.
14: A hangulat nagyon jó. Hát itt a legjobb, úgy mondjam, hogy a barátkozás, a társaság javarésze, ugye falubeli, környékbeli emberek, szinte mindenki ismer mindenkit, és itt össze tudunk jönni egy kicsit barátkozni, társalogni, kibeszélni a mindenkinek gondját, baját, és ez a nap ez így múlik el.
3: A rendezvényen a Vajdasági Magyar Szövetség küldöttsége is jelen volt. A párt köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei körbejárták a helyszínt, elbeszélgettek a résztvevő csapatok tagjaival, és betekintést nyerhettek a rendezvény hangulatába, valamint a helyi közösség mindennapjaiba. Kovács Elvira, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
15: A mi embereink nagyon szeretik a főzőversenyeket, és itt különösen érdekes látni, hogy a környező települések csapatai szabadon, tehát felszabadultanak át gyerekes, kicsik, de nyugdíjas szervezetek is örülnek egymásnak ezen a helyen. Tehát, hogy találkozhatnak, finom falatokat kóstolhatnak, ami talán a legnagyobb jellegzetessége ennek a Süssünk, Főzzünk rendezvénynek. Idén 11 csapat jelentkezett be, és 10 van jelen, hogy szabadon főzhetnek, tehát azt mondják a legtöbben, hogy a marha a legjobb, az a legfinomabb, de különböző ételeket láthattunk. Szeretjük az ilyen rendezvényeket, mert a visszajelzések is azt bizonyítják, hogy erősíti a közösségi összefogást.
3: A Nosza hajrá, süssünk, főzzünk az évek során visszatérő eseményé vált. A korábbi rendezvényeken is számos csapat gyűlt össze a környékről, ami jól mutatja, hogy a közös főzés alkalmat teremt a különböző korosztályok és baráti társaságok találkozására.
1: összefogással tisztították meg a szabadkai Zorka helyi közösség területét szombaton. A résztvevők kesztyűt húztak, szemetes zsákot ragadtak, majd bejárták a környéket, hogy összegyűjtsék a felelőtlenül eldobált háztartási hulladékot és a nagyobb méretű lomokat. Kudlik Zoltán, a VMS Zorkai helyi szervezetének elnöke elmondta, hogy a környéken is vannak olyan emberek, akik tenni akarnak a tisztább környezetért. Az akció során a deszkás erdőhöz vezető utcákat tisztították meg a hulladéktól.
16: Itt az Zorkai közösségben most már több mint 10 évre visszamenőleg van egy közösségi összefogás, aminek az eredménye az, hogy minden évben takarítási akciót szervezünk, aminek köszönhetően az erdőhöz vezető utakat tisztítjuk meg, összegyűjtjük a háztartási hulladékot, mert sajnos sok olyan felelőtlen ember van, aki kidobálja a szemetet, és egy tisztább környezetben szeretnénk élni, és ezért a helyi lakosok, illetve az itt működő vállalatok is segítik az akciónkat.
6: Választások 2026.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van. Borult égre és csapadékra is számíthatunk a folytatásban. Holnap változóan felhős idő lesz, és legfeljebb 17 fok várható.
18: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
6: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
19: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
20: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
19: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
20: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
21: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentajút 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
22: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
23: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
22: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
23: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
22: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
24: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
25: Várom a postást.
24: Jön a nyugdíj?
25: Azt várhatom.
24: A számlákat hozzák.
25: Na azt nem várnám.
24: Hát akkor?
25: Ma hozzák a hét napot.
26: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
27: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
28: Kósza Zsófia felvétele van soron, a dal címe Ne hallgass az emberekre. Horgosra Kenyeres Máténak 16. születésnapjára szeretettel gratulál, és minden szépet és jót kíván mamája Erzsi. Topolyára Baranyi házaspárnak sok szeretettel gratulál, és még sok boldogságot kíván Rózsika. Szabadkára Braskó Rózsának kellemes zenehallgatást kíván Eszter. Eszter kérésére szól a dal. Baranyás Csabának szép vasárnapot és jó pihenést kíván édesanyja és édesapja. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és párjának szép vasárnapot kíván és jó egészséget Nászasszonya Rózsa Csantavérről. Székely Kevére, Fodor Katicának, kedves húguknak szívből gratulálnak 67. születésnapja alkalmából. Kívánnak neki jó egészséget, kitartást a mindennapjaiban, nagyon boldog születésnapot, érezze nagyon jól magát köztünk. Isten áldja meg, sok ilyen boldog születésnapot kívánnak neki. Kellemesen eltöltött szép vasárnapot kívánnak, a vendégeknek is jó szórakozást. Igazi testvéri szeretettel Jani Sógor, Viki testvér és családjaik.

Korda György felvételéhez a következő üzenetek érkeztek. A dal címe: Téged tőlem már nem vehetnek el. Újfaluba Kávai Karcsinak szép vasárnapot kíván barátnője Erzsébet. Topolyára Baranyi Mihálynak még sok boldog házassági évfordulót kíván felesége Valéria. Ausztriába Berta Robertnek és Karolinának nagyon boldog házassági évfordulót kíván Júlia, Zlatko és Sándor. Vikinek és Karesznak még sok puszit küldenek. Moravicára Máriának szép vasárnapot kíván férje Géza. Bács Feketecsre, Szakács Zoltának ezzel a szép számmal szeretne kedveskedni egy kedves ismerőse.

Dankó Szilvia felvétele következik, a dal címe Sáros úton, ökrös szekér. Pavlukovics Szilvia kérésére szól ez a dal, aki Németországból jelentkezett. Horgosra Guci Erzsébetnek boldog születésnapot kíván Edvard, Sári és Frigyes.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Egy csárdás csokor következik a Dinasztia együttes előadásában. Szabadkára Floreka Rozikának kellemes vasárnap délutánt és jó szórakozást kíván Pista. Szabadkára Beretka Eszternek és Misinek boldog házasság évfordulót kívánnak édesanyja Katalin, bátyja Gábor Piroskával és öccse Zoltán Jaszminkával. Gabrics Terikének és Szalai Terikének közelgő névnapjukra gratulálnak a nyugdíjas társak a Pestcsara helyi közösségből. Visnyevácra Alisának szép vasárnapot kíván Ilonka és Igor. Bácsszőlősre Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt, és jó zenehallgatást kíván Jóci és Évi. Csantavérre Bajusz Máriának és Tibornak boldog házasság évfordulót kíván a régi társaság. Csantavérre Bajusz Tibornak és feleségének 45. házasság évfordulójukra szeretettel gratulálnak a fügedi szomszédok.
1: Asszony, asszony,

Nóta szóval azt üzenem, a Kikindai betyárok felvétele van soron. Székely kevére Fodor Katicának 67. születésnapja alkalmából így szól az üzenet. Amerre jár, virág nyíljon, még a fű is piros rózsát teremjen, de a szíve minket mindig szeressen. Isten éltessen még nagyon sokáig kedves testvér és jó barátnőnk. Szívből küldjük mindannyian, akik itt vagyunk, ezt a nótát neked, és legyen boldog a mai születésnapod, és kellemes szép vasárnapot kívánunk. Szeretettel Jani Sógor, Viki testvér, Majken, Linus, barátnőjei Deák, Annuska, Korsos Veronka és Erdős Erzsike férjével, Gyurival. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Visnyevácra Bíró Krisztinának és családjának szép vasárnapot kíván Ilonka és Igor, a kis Alissának sok puszi. Rozália kérésére is ez a dal szól. Magyarországra az idősek otthonába Bicskei Margitkának küldi a dal Csörös Jancsi Szabadkáról. Topolyára Becskei Gizellának szép vasárnapdíltánt kíván Cunka és Róbert. Németországba Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról.

Máté Péter felvétele következik, dalcíme Most élsz. Csantavéren Pavlukaics Rózsát ezzel a dallal köszöntik szerető gyermekei és unokái. Kanadába Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Erzsébet kérésére is ez a dal szól. Szép vasárnapot kíván a puszta mérgesi csipet csapat a rádió dolgozóinak és hallgatóinak. Köszönjük. Jó, hogy olyan összetart a mi kis hármosunk, a puszta mérgesi kis csapat. Tudjátok, jóban rosszban ott vagyunk egymásnak. Írja ezt, és ezt a dalt küldi nekik Orsolya. Horgosra Guci Erzsébetnek boldog születésnapot kíván Húga, Piroska és Rózsa.

Mai zenélistánk sorrendben 22. felvitele következik, Biszák Júlia az előadója a dalnak, címe Mindig az a perc a legszebb. Topolyára Tóth Bence Juliannának születésnapja alkalmából gratulál férje Károly, lánya Elvira, unokája Emma és veje Tihamér.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Orosz Ildikó.
4: Választások 2026.
3: 4 éven belül befejeződhet a Belgrád, Nagybecskerek és Újvidék közötti autópálya építése, jelentette ki Alekszandr Vučić. Az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia lista vezetője szerint a beruházás jelentősen javítaná az ország északi részének közlekedési infrastruktúráját. Vučić a TikTokon és az Instagramon közé tett élő bejelentkezésében arról is beszélt, hogy szeretné befejezni a bánáti vasútvonal kiépítését. A tervek szerint a vasút Pancsovától Ópáván át, Nagybecskerekig, majd Nagykikinda irányába haladna, Beodra Karlován keresztül. A későbbi fejlesztések között említette a Nagykikinda és Szabadka közötti vasúti összeköttetést, valamint a Szabadka-Zombor, a Zombor-Gombos és a Zombor-Verbász szakaszokat is. Ezek révén a térség vasúti hálózata kapcsolódhatna a Belgrádot, Újvidéket, Szabadkát és Budapestet összekötő gyorsvasúthoz. Szerbiában összesen 6.450.523 választópolgár szerepel a parlamenti választásra lezárt egységes választói névjegyzékben, közölte a Köztársasági Választási Bizottság. A választói névjegyzéket a választás napja előtt 15 nappal zárták le, majd közölték a szavazásra jogosultak számát.
4: Választások 2026.
3: Az év végéig jelentkezhetnek a kezdő vállalkozóknak szóló támogatási programra Szerbiában, jelentette be Marko Csades, a Szerbiai Gazdasági Kamara elnöke. A program célja, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akik saját vállalkozást szeretnének indítani vagy fejleszteni. A résztvevők támogatást kaphatnak üzleti tervük kidolgozásához, kedvező finanszírozási lehetőségekhez juthatnak, valamint szakmai mentorálásban és kapcsolatépítési segítségben is részesülhetnek. A Szerbiai Gazdasági Kamara a programot a Szerb Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködésben valósítja meg. Búcsút tartottak a 125 éves jubileumát ünneplő Tornyosi Magyarok Nagyasszonya templomban. Az épületet 1901-ben szentelték fel, építése pedig országos összefogással valósult meg, még első Ferenc József magyar király is hozzájárult a költségekhez. A jubileum alkalmából megtelt a templom, a környező településekről is érkeztek hívek. A Szentmisén, melynek főcelebránsa Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök volt, megáldották az új misézős oltárt és a villanyorgonát. Újdonság az is, hogy a toronyban immár 3 harang lakik. A jubileumra 2 harangot sikerült beszerezni a magyarországi Dunabökényből. Az elmúlt években a templom belső és külső felújításon is átesett a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően. 2019-ben a vitrázsokat restaurálták, majd a torony és a tető javítása következett. Székelykevén ismét megrendezték a Magyar Konyha napját, amely a hagyományos magyar ételek és a közösségi összefogás jegyében telt. A rendezvényen a résztvevők különféle magyaros fogásokat készítettek. A főzésből a helyi 8. osztályos tanulók is kivették a részüket. A diákok saját készítési süteményekkel és különféle portékákkal várták az érdeklődőket. A szülők segítségével lángos is készült. A rendezvényhez más településekről érkező csoportok is csatlakoztak. A magyar csernyei hagyományőrzők töltött káposztával kínálták a látogatókat, Szang képviselői pedig másodszor vettek részt az eseményen. A találkozó a hagyományok ápolása mellett a közösségi kapcsolatok erősítésére is lehetőséget adott.
0: Időjárás.
3: A folytatásban is borult égboltra számíthatunk. Hétfőn a változó felhőzet mellett 17 fok valószínű.
1: az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
6: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Szécsi Pál felvétele következik, a dal címe Egy szál harangvirág. Kelebiára Móra Brigittának nagyon boldog névnapot kíván barátnője Julia és Zlatko. Csontavére Pavlukaics Rózsának kellemes vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Nászasszonya Erzsi és Anti Topolyáról. Svédországban Tapolcsányi Jánosnak és Vikinek szeretettel kívánnak jobbulást, jó egészséget, kellemes rádiózást és jó étvágyat a finom ebédhez Esztike és Gazsi. Férjének Zsoltnak küldi ezt a dalt szerető felesége Barbara. Maros Lelére, Herceg Dénesnek névnapja alkalmából minden létező jót kíván Mami és Tata.

Az Expresso együttes felvétele következik, a dal címe Kukoricaföldön együtt kapáltunk. Berlinbe Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icu mama. Németországba Szabó Anikónak, a kedves menyének mielőbbi gyógyulást kíván anyósa Eszter. Csantavérre Bajusz Máriának és Tibornak 45. házassági évfordulók alkalmából gratulálnak fiaik Zsolti és Roli. Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt kíván Pista.

Ákos Steffi felvétele következik, a dal címe Csak a szépre emlékezem. Piroska kérésére szól a dal. Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délutánt kívánnak Bácsalmásról Gizi és Ádám.

Fenn a Wien Doberdón, a hangulatos hatos együttes felvétele van soron. Szabadkán, a drága anyukának, Matildkának szép délután további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországba Veronikának kellemes délután kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, Mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Hajdukóvóra Ibolyának, Istvánnak, Andrásnak és Irénkének, valamint Horgosra Erzsinek kellemes vasárnapot és jó zenehallgatást kívánnak a ludasi rokonok. Magyarországra a messzi maminak sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Margit néni kérésére is ez a dal szól.

A második félidő zeneszámának címe Fogadj el egy jó tanácsot. Szabadkára Braskó Rózsának szép vasárnap délután kíván barátnője Veronka. Veronka kérésére is ez a dal szól. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
5: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
7: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

A Surdadal következik a Ne Felejts együttes előadásában. Gulyásicu kérésére szól ez a dal. Margitini kérésére is ez a dal szól. Tamásnak szép vasárnap délután kíván Norbi Kelebiáról. Gulyásicunak kellemes délután kíván Vili. Németországban Pavlukovic Szilviát születésnapi alkalmából ezzel a dallal köszönt és kíván minden szépet és jót neki sógornője Izabella. Ausztriában Janko Robertnek kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Nenája Veronika és családja. Szabadkára nővérének Janko Matilnak kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Huga Veronika és családja Németországból.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
2: Egy csárdas egyvelek következik a Révisz együttes előadásában. Az egyvelek címe: Hely cigányok, gyertek hát velem. Csantavére Bajusz Máriának és Tibornak 45. házassági évfordulójukra gratulál násznagyuk Kecsenovics Antal. Aranka kérésére is ez a dal szól. Rozália is ezt a dalt kérte. Bátyszülősre Neszvecska Józsefnek és szerető családjának kellemes vasárnapot, jó zene a hallgatást kíván Mari. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.
3: Hey, cigányok, gyertek hát velünk!

A moholi lakodalom második része következik. Németországba Paróczi Robertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Mélykútra a kedves maminak szeretettel szép vasárnapot kíván, millő puszit és ölelést is küld neki, öcsi.

Tarts kormánt, muzsikus! A mai fáradtságunk nem lett hiába, mert egy élő kincset hoztunk valójába. Élő kincs ez a vőlegénynek drága, mert tőle függ a földi boldogsága. Tessék, örömapa, örömanya, és fogjatok vele kezet, húzd rá!

Harckór Mánt muzsikus! Szépen fölkérem a vidám társaságot, hogy hagyják egy kicsit félbe a mulatságot. Mert engemet máma kineveztek belügy miniszternek, úgy hiszem, hogy ebbe ti is beleegyeztek, hogy a lakadalmas házban ki vagyok, mi vagyok, majd mindjárt be is mutatkozok víván. Utánam érkeznek terhelt tevéim, ezt fogják követni pompás étkeim. Az első tál étel lesz bagoly nyerítés, ezt fogja követni a kemence nyögés. Csirkeordítás, borjú köhögés, és végre megérkezik az üres kocsi zörgés. Odakint egy vaddisznó vagyon megláncolva, két beteges bolha van nyárzsra húzva. Sűrt pesenye helett egy nagy fejszefoka, és egy 77 esztendős keréknek az agya. Hát ez a sok sütemény, torta, ami el van készítve, annyi a komrába, hogy alig férünk tőle. Édesség is van 10 békás ládával, tengerannyi rétes mazsolával. Húzd rá!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Orosz Ildikó.
5: Választások 2026.
4: 4 éven belül befejeződhet a Belgrád, Nagybecskerek és Újvidék közötti autópálya építése, jelentette ki Alekszandr Vučić. Az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia lista vezetője szerint a beruházás jelentősen javítaná az ország északi részének közlekedési infrastruktúráját. Vučić a TikTokon és az Instagramon közé tett élő bejelentkezésében arról is beszélt, hogy szeretné befejezni a bánáti vasútvonal kiépítését. A tervek szerint a vasút Pancsovától Ópáván át, Nagybecskerekig, majd Nagykikinda irányába haladna, Beodra Karlován keresztül. A későbbi fejlesztések között említette a Nagykikinda és Szabadka közötti vasúti összeköttetést, valamint a Szabadka-Zombor, a Zombor-Gombos és a Zombor-Verbász szakaszokat is. Ezek révén a térség vasúti hálózata kapcsolódhatna a Belgrádot, Újvidéket, Szabadkát és Budapestet összekötő gyorsvasúthoz. Szerbiában összesen 6.450.523 választópolgár szerepel a parlamenti választásra lezárt egységes választói névjegyzékben, közölte a Köztársasági Választási Bizottság. A választói névjegyzéket a választás napja előtt 15 nappal zárták le, majd közölték a szavazásra jogosultak számát.
5: Választások 2026.
4: Az év végéig jelentkezhetnek a kezdő vállalkozóknak szóló támogatási programra Szerbiában, jelentette be Marko Csades, a Szerbiai Gazdasági Kamara elnöke. A program célja, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akik saját vállalkozást szeretnének indítani vagy fejleszteni. A résztvevők támogatást kaphatnak üzleti tervük kidolgozásához, kedvező finanszírozási lehetőségekhez juthatnak, valamint szakmai mentorálásban és kapcsolatépítési segítségben is részesülhetnek. A Szerbiai Gazdasági Kamara a programot a Szerb Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködésben valósítja meg. Búcsút tartottak a 125 éves jubileumát ünneplő Tornyosi Magyarok Nagyasszonya templomban. Az épületet 1901-ben szentelték fel, építése pedig országos összefogással valósult meg, még első Ferenc József magyar király is hozzájárult a költségekhez. A jubileum alkalmából megtelt a templom, a környező településekről is érkeztek hívek. A szentmisén, melynek főcelebránsa a Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök volt, megáldották az új misézős oltárt és a villanyorgonát. Újdonság az is, hogy a toronyban immár 3 harang lakik. A jubileumra 2 harangot sikerült beszerezni a magyarországi Dunabökényből. Az elmúlt években a templom belső és külső felújításon is átesett a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően. 2019-ben a vitrázsokat restaurálták, majd a torony és a tető javítása következett. Székelykevén ismét megrendezték a Magyar Konyha napját, amely a hagyományos magyar ételek és a közösségi összefogás jegyében telt. A rendezvényen a résztvevők különféle magyaros fogásokat készítettek. A főzésből a helyi 8. osztályos tanulók is kivették a részüket. A diákok saját készítési süteményekkel és különféle portékákkal várták az érdeklődőket. A szülők segítségével lángos is készült. A rendezvényhez más településekről érkező csoportok is csatlakoztak. A magyar csernyei hagyományőrzők töltött káposztával kínálták a látogatókat, Szang képviselői pedig másodszor vettek részt az eseményen. A találkozó a hagyományok ápolása mellett a közösségi kapcsolatok erősítésére is lehetőséget adott.
3: Időjárás.
4: A folytatásban is borult égboltra számíthatunk. Hétfőn a változó felhőzet mellett 17 fok valószínű.
6: Aktuális.
7: Érdekes.
8: Hallgasson bennünket
6: a Régió Rádió hullámain is.
7: A Régió Rádió hullámain is.
9: Távolból írom, kedvesem.
10: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
11: A Kikindai Kurunci együttes felvétele következik, a dal címe 3 napos lakodalom. Varga Erzsinek Horgosra és Margit Ibolyának Hajdukóvóra jó zenehallgatást kíván Huguk Katalin Ludasról.

0: és mi a szerelem? Egy asszony miatt vagyok ilyen néha, itt elfeledni nem tudok soha.
1: Kókai Bálint Vén Fiáker című felvétele Rózsa kérésére szól.

A Republik együttes felvétele van soron, a dal címe Szeretni valakit valamiért. Máriának és Istvánnak 40. házassági évfordulójukra gratulál unokájuk Orsi. Piroska kérésére is ez a dal szól.

Szűcs Judit felvétele következik, a dal címe Az én anyám. Horgosra Guci Erzsébetnek boldog születésnapot kíván ezzel a dallal Sári.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható szám. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-tól, valamint délután 13:30-től.
1: Hétvégén 9:30-12-től, valamint délután 14:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánság műsor.
3: A Szivárvány együttes felvétele következik, az alcíme A rózsák könnyesek. Szabadkára Braskó Rózsának kellemes vasárnap délután kíván Eszter. Topolyára Horváth Georginának és családjának kellemes vasárnapot kíván édesanyjuk Eszter. Szép vasárnap délután kíván a rádió dolgozóinak és a hallgatóknak, köszönjük. A lányainak, Orsinak és Sziszinak küldi ezt a zenét, mert mindig jó kedvre derítik, és köszöni, hogy vannak neki. Aláírás, Manyu. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya.

A Neoton Família felvétele következik, a dal címe Kell, hogy várj. Az üzenet így szól: mosolygos, szép vasárnap délutánt kíván a hallgatóknak és a stúdió dolgozóinak. Köszönjük szépen! A puszta mérgesi csipet csapat tagjai hallották, amit a műsor előtt felolvastam, tehát azt írják, ma a nők pihennek, semmit nem csinálnak. Ma a férfiak dolgoznak, aláírás, Orsi, Manyi, Sziszi. Utóirat, kibírjuk.

0: ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.
2: Távolból írom, kedvesem.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Az egyben a Csárdásokonak a címe is. Magyarországra Margit nénének sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Becskei Gizellának szép pihentető vasárnapot kíván Cunka. Braskó Rózsának nagyon szép vasárnap délután kíván barátnője Gizella. Kumbajára Szerencsés Piroskának szép vasárnapot, jó egészséget, kellemes zenehallgatást kíván Marika. Bátszőlésre Paska Istvánnénak és kedves családjának, Kumbajára Drahos Jánosnénak és családjának, és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Kisszálláson Mondovics Mihályt köszönti ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kíván neki, jó egészséget és mindent köszön neki, Karcsi papa.

0: reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál Orosz Ildikó. Hosszú és súlyos betegség után életének 60. évében tegnap elhunyt Stevan Bakić, Szabadka polgármestere. Alekszandr Vučić, Szerbia nemrégiben lemondott államfője azt írta, nagy fájdalommal értesült Bakić távozásáról. Igaz barát, harcostárs és nagyszerű ember volt, aki az életben és a politikában egyaránt egyenes gerinccel és méltósággal járt, miközben hatalmas feladatainak terhét csendesen megfontoltan és bölcsen viselte. Milos Vučević, a szerb haladó párt elnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa is elbúcsúztak Stevan Bakićtól.
0: Választások 2026.
3: Holnap déli 12 órakor kezdődik a szavazólapok nyomtatása a szerbiai előrehozott parlamenti választásokra a hivatalos közlöny nyomdájában. A szavazólapokon összesen 18 választási lista szerepel majd, közülük 9 nemzeti kisebbségi választási listaként indul. A köztársasági választási bizottság azt is közölte, hogy a végleges egységes választói névjegyzékben összesen 6.450.523 választópolgár szerepel. A jövő héten is folytatja a támogatói aláírások gyűjtését Vajdaság szerte a Vajdasági Magyar Plénum, amely önálló listával méretteti meg magát az idei nemzeti tanácsi választásokon, jelentette be Csányi Erzsébet, a civil szervezet alelnöke Adán. A magyarságunk nem eladó dr. Cservenák Péter nevű listán összesen 12 jelöltet indítanának. A szervezet szombaton az adai második helyi közösségben fogadta az aláírókat, a következő napokban pedig a tagság mozgósításával további vajdasági településeken várják a polgárok támogatását. Csányi Erzsébet kifejtette, bár február óta törekedtek a szélesebb körű összefogásra, a koalíciós kísérletek elbuktak, így a háttéralkuk elkerülése és az etikai elvek megőrzése érdekében az önálló listaállítás mellett döntöttek. Céljuk, hogy megtörjék a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi egypárti vezetését, és valódi fékeket, ellensúlyokat hozzanak létre az intézményrendszer működésében.
0: Választások 2026.
3: Megműtik 14. Leó pápát. A Szentatya tüdején elváltozást találtak, ezért van szükség a beavatkozásra. A 71 éves egyházfő a vasárnap déli áldás során jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolt. A műtét során eltávolítják az érintett részt. Az egészségi állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket. 14. Leó korábban ismert egészségügyi problémáktól nem szenvedett, és aktív életmódot folytat, rendszeresen teniszezik és úszik a Castel Gandolfo pápai nyári rezidencián. A pápa november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba utazna. Egyelőre nem tudni, hogy a műtét és az azt követő felépülés befolyásolja-e a tervezett látogatást.
0: Sport.
3: Harmadszor szervezték meg a palicsi duatlont. A verseny különlegessége, hogy a rendezvény keretében megtartották a szerbiai duatlon országos bajnokságát is. A megmérettetésre 185 versenyző állt rajthoz, és a szerbiai versenyzők mellett Magyarországról, Romániából, Szlovákiából, de még az Egyesült Államokból is érkezett résztvevő. A duatlon a kerékpározást és a futást ötvözi. A fő versenyszám a sprint duatlon, a versenyzőkre 5 km futás, 20 km kerékpározás, majd újabb 2,5 km futás várt.
0: Időjárás.
3: A folytatásban is borult égboltra számíthatunk. Hétfőn a változó felhőzet mellett 17 fok várható.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
0: Hallgasson bennünket.
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A következő zeneszámot Rutka Éva és Latinovics Zoltán közösen adják elő. A dal címe Hol van az a nyár? Szabadkára Búzás Zsuzsannának és családjának kellemes szép vasárnap délután kíván Veronika és családja. Búzás Máriának kellemes szép vasárnap délután és jó egészséget kíván Paróci Veronika és családja Németországból. A rádió dolgozóinak kellemes szép vasárnap délután és jó munkát kíván Paróci Veronika. Köszönjük. Máriának Kupuszinára küldi ezt a dalt Babi.

Akkor szép, ha magyar lány. Egy csárdássokor következik az Alfa együttes előadásában. Szabó Eszternek nagyon szép vasárnap délután kíván Rózsa. Mannyi barátnőjének ezzel a csárdássokorral kíván kellemes vasárnapot, valamint a rádió munkatársainak is, Babi. Köszönjük!

Az Élés együttes felvétele következik, a dal címe Hogyha egyszer. Piroska kérésére szól ez a dal. Szilvia küldi ezt a dalt a régi barátjának, és üzeni neki, hogy még mindig nagyon szereti.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. Hátra van még egy csárdás csokola az ANT együttes előadásában, és az oda beérkezett üzenetek, jó kívánságok. Előtte szeretném megköszönni, ezen a vasárnap velünk voltatok. A jövő vasárnap szintén számítunk a megtisztelő figyelmükre. A folytatásban a híradóig, majd azt követően zenei válogatás, majd 18.30-tól mesés percek, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jó ételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat, Nikolics Martin, Görsics Dániel, Nagy Viktor, Váradi Valentin, Búzás Zsuzsanna és jó magam Kis János. Az ANT együttes csárdás csokrának a címe Szászhultföldes csárdás. Magyarországra, az idősek otthonába Bicskei Margitkának küldi a dalt Sörös Jancsi Szabadkáról. Margit néni kérésére is ez a csárdás csokor szól. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországban Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Csantavérre, Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Kisszálláson Gyarmati Károlyt köszönti ezzel a dallal, kellemes vasárnap délután kíván neki jó egészségben Istvánka. Zenta Gunarasra, drága testvéreinek, Hevér Mihálynak és Sáfár Irénkének nagyon szép vasárnap délután kíván szerető testvérük Éva. Aranka kérésére is ez a csokor szól.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Meghalt Szabadka polgármestere Stevan Bakić. Holnap kezdődik a szavazólapok nyomtatása az előrehozott parlamenti választásra. Távolsági légicsapás érte Szaúd-Arábia fővárosa Riád nemzetközi repülőterét, legalább 12 ember vesztette életét, és megműtik 14. Leó pápát. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elhunyt Stevan Bakić, Szabadka polgármestere. Hosszú és súlyos betegség után életének 60. évében, október 10-én halt meg. Bakić több mint 6 éven át vezette Szabadkát, és részt vett több fejlesztési projekt megvalósításában. Kollégái, pártársai és tisztelői búcsúztak tőle. Sós Georgina mikrofonnál.
5: Stevan Bakić 1967-ben született Bárban. A mai Podgoricában nőtt fel és végezte tanulmányait. Később több szerbiai városban is tanult, edzői, testnevelő tanári és okleveles közgazdász végzettséget szerzett. Szakmai pályafutását 87-ben kezdte a jesenicai vámhivatalban, majd 91 és 2003 között a szabadkai vámhivatalban helyezkedett el. Később dolgozott a szabadkai diákközpontban, majd a villanygazdaságnál. A szerb haladó párt tagja volt. A 2016-os helyhatósági választásokon Szabadka város képviselőtestületének tagjává választották, ahol az SHP frakcióvezetői tisztségét töltötte be. Szabadka polgármesterévé először 2020. augusztusában választották meg, és a tisztséget a 24-es helyhatósági választásokat követően is betöltötte, amikor második mandátumát kezdte meg. Alekszandar Vučić, Szerbia nemrégiben lemondott államfője azt írta, nagy fájdalommal értesült Bakić távozásáról. Igazi barát, harcos társ és nagyszerű ember volt, aki az életben és a politikában egyaránt egyenes gerinccel és méltósággal járt, miközben hatalmas feladatainak terhét csendesen, megfontoltan és bölcsen viselte, fogalmazott. Milos Vučević, a szerb haladó párt elnöke azt írta, Stevan jóságával kitörölhetetlen nyomot hagyott maga után. Olyan ember volt, aki Szabadkáért élt, és mindennél jobban szerette hazáját, Szerbiát. Búcsúztak közösségi oldalukon a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai is. Góli Csilla Szabadka alpolgármestere Bakićjal közös fotójához azt írta, tisztelt polgármester úr, köszönöm a beszélgetéseket, a megértést, a hangos nevetéseket és a baráti támogatást. Gyivánovic Dániel, a város képviselőtestületének elnöke, legyen könnyű neked a fekete föld. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke pedig nyugodj békében üzenettel búcsúzott. Stevan Bakić temetésének időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
2: Választások 2026.
4: Holnap déli 12 órakor kezdődik a szavazólapok nyomtatása a szerbiai előrehozott parlamenti választásokra a hivatalos közlöny nyomdájában. A szavazólapokon összesen 18 választási lista szerepel majd, közülük 9 nemzeti kisebbségi választási listaként indul. A Köztársasági Választási Bizottság azt is közölte, hogy a végleges, egységes választói névjegyzékben összesen 6.450.523 választópolgár szerepel. Négy éven belül befejeződhet a Belgrád, Nagybecskerek és Újvidék közötti autópálya építése, jelentette ki Alekszandar Vučić. Az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia lista vezetője szerint a beruházás jelentősen javítaná az ország északi részének közlekedési infrastruktúráját. Vučić a TikTokon és az Instagramon közített élő bejelentkezésében arról is beszélt, hogy szeretné befejezni a bánáti vasútvonal kiépítését. A tervek szerint a vasút Pancsovától Ópáván át Nagybecskerekig, majd Nagykikinda irányába haladna, Beodra, Karlován keresztül. A későbbi fejlesztések között említette a Nagykikinda és Szabadka közötti vasúti összeköttetést, valamint a Szabadka-Zombor, a Zombor-Gombos és a Zombor-Verbás szakaszokat is. Ezek révén a térség vasúti hálózata kapcsolódhatna a Belgrádot, Újvidéket, Szabadkát és Budapestet összekötő gyors vasúthoz. Megvalósult kullai gazdaságfejlesztési projekteket tekintettek meg szombat délután a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei. A Prosperitáti Alapítvány pályázatainak köszönhetően Kula községben 194 nyertes pályázat valósult meg, közel 500 millió dinár értékű beruházással. 20 vállalkozót támogattak, 12 új vállalkozás indult, továbbá 11 házvásárlást tettek lehetővé. Paracki László és Brasnyó Zoltán riportja.
0: A sikeres pályázók és vállalkozók közé tartozik Lackó Norbert is, aki a mezőgazdaság mellett paprika és paradicsom termesztéssel foglalkozik. A család feldolgozó üzemet is nyitott. A sikeres pályázatoknak köszönhetően gőzkályhát vásároltak, a paradicsomlevet és a szeletelt paprikát pedig külföldön értékesítik. A látogatást követően a delegáció Futó Déneshez érkezett, aki lakatosként indított vállalkozást, és ebből tartja el családját.
3: 2016-7-ben vettünk egy öregebb házat, akkor még cégben dolgoztam, hallottam a mezőgazdasági ilyen prosperitáti pályázatokról, és akkor jutott a fülembe a startup lehetőség. Kevés információt kaptam, még elég félős volt a kezdet, de belevágtam abba a startupba 2018-ba. Akkor megnyertem azt a pályázatot startupra, és a későbbiekben 2024-ben pályáztam újra erre a CNC plazmavágógépre.
0: A Papajcsik család 2017-ben sikeresen pályázott a Prosperitáti Alapítvány házvásárlási támogatására. Boldogok, hiszen azóta a saját kis otthonukat szépíthetik. Papajcsik Ibolya.
6: Azelőtt albérletben laktunk, hála jó Istennek, sikeres volt a pályázatunk, és így sikerült megvalósítani. Férjemnek gyerekkori vágya volt, mivel a szülei tátallaknak itt nőtt föl, és mindig az volt a vágya, hogy ezen a részén, ugyanis ezt a részt Gödörnek hívják, hogy a Gödörbe vegyünk egyszer házat. És ezt köszönhetően az alapítványnak sikerült.
0: A látogatások után a lakossági fórumot tartottak a Népkör Magyar Művelődési Központban. Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke arról beszélt, hogy Kulán is az összefogást, a megkapaszkodási lehetőségeket tapasztalták meg.
7: Ez a körút arról is szól, mindenkivel beszéljünk és mindenkit megerősítsünk abban, hogy október 25-én a magyar erőt, a magyar közösség erejét kovácsoljuk együtt az ötös lista támogatásával, hiszen egyetlen magyar lista a Vajdasági Magyar Szövetség listája. Annak érdekében, hogy itt tudjuk boldogulni, hogy a gazdaságfejlesztéshez hasonló programokat tudjunk jövőben is megvalósítani, hogy infrastruktúrális projektek valósuljanak meg, hogy iskolai fejlesztések valósuljanak meg, hogy osztálynyitások legyenek ott is, ahol egyébként nem lenne indokolt, akár egy diákkal is. Erre a magyar közösségnek kell, hogy legyen ereje, mert senki helyettünk a saját ügyeinkben nem fog eljárni.
0: A lakossági fórumon a közelgő választások fontosságára hívták fel a figyelmet. Emellett a politikusok válaszoltak a polgárok kérdéseire is.
4: A jövő héten is folytatja a támogatói aláírások gyűjtését Vajdaság szerte a Vajdasági Magyar Plénum, amely önálló listával méretteti meg magát az idei nemzeti tanácsi választásokon, jelentette be Csányi Erzsébet a civil szervezet alelnöke Adán. A Magyarságunk nem eladó dr. Cservenák Péter nevű listán összesen 12 jelöltet indítanának. A szervezet szombaton az adai második helyi közösségben fogadta az aláírókat, a következő napokban pedig a tagság mozgósításával további vajdasági településeken várják a polgárok támogatását. Csányi Erzsébet kifejtette, bár február óta törekedtek a szélesebb körű összefogásra, a koalíciós kísérletek elbuktak, így a háttéralkuk elkerülése és az etikai elvek megőrzése érdekében az önálló listaállítás mellett döntöttek. Céljuk, hogy megtörjék a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi egypárti vezetését, és valódi fékeket, ellensúlyokat hozzanak létre az intézményrendszer működésében.
2: Választások 2026.
4: Legalább 12 ember életét vesztette, és 390 megsebesültek, amikor távolsági légicsapás érte Szaúd-Arábia fővárosa Riád nemzetközi repülőterét. A halálos áldozatok között szaúdi állampolgárok mellett amerikai, jordániai és bangladesi utasok is vannak. A nemzetközi repülőtéren azonnal felfüggesztették a forgalmat. Az érkező járatokat elterelték, miután a terminál egyik indulási kapujánál mennyezett részek omlottak le a detonációk következtében. A támadás az elmúlt több mint egy évtized legsúlyosabb csapása a királyság területén. Az elmúlt napokban már két kisebb incidens is történt a légi kikötőnél, amelyekben négyen meghaltak és megrongálódott az állami Szaúdia légitársaság egyik repülőgépe is. A jemeni húszi lázadók az X-en bejelentették a riádi repülőtér megbénítását. A légitársaságokat pedig felszólították a szaúdi légtér elkerülésére. Az eszkaláció közvetlenül azelőtt érte a szaúdi fővárost, hogy a királyság nagyszomású nemzetközi energetikai és gazdasági konferenciáknak adna otthont. Antonio Guterres, ENSZ főtitkár és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a nemzetközi jog durva megsértésének nevezte a civil infrastruktúra elleni akciót. Donald Trump amerikai elnök a történtek után bejelentette, Washington vizsgálja a lehetőséget, hogy bekapcsolódjon a húszik állásai elleni szaúdi katonai válaszcsapásokba. Megműtik 14. Leó pápát. A Szentatya tüdején elváltozást találtak, ezért van szükség a beavatkozásra. A 71 éves egyházfő a vasárnapi déli áldás során jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolt. A műtét során eltávolítják az érintett részt. Az egészségi állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket. 14. Leó korábban ismert egészségügyi problémáktól nem szenvedett, és aktív életmódot folytat, rendszeresen teniszezik és úszik a nyári rezidenciáján. A pápa november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba utazna. Egyelőre nem tudni, hogy a műtét és az azt követő felépülés befolyásolja el tervezett látogatást. A pontos idő 4 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Búcsút tartottak Tornyoson. Székely Kevén a magyar konyha mutatkozott be, és harmadszor szervezték meg a palicsi duatlont. Jönnek a részletek. Búcsút tartottak a 125 éves jubileumát ünneplő tornyosi magyarok nagyasszonya templomban. A Szent Misén, melynek főcelebránsa Fazekas Ferenc megyés püspök volt, megáldották az új misézős oltárt és a villanyorgonát. Sós Georgina riportja.
8: Tornyoson az a mondás járja, hogy a zentai városháza tornyának a csúcsa a tornyosi templom bejárati lépcsőjével van egy szintben. Büszkék a helyiek a templomra, melyet 1901-ben szenteltek fel, építése pedig országos összefogással valósult meg, még első Ferenc József magyar király is hozzájárult a költségekhez. A neoromán stílusú épület különlegességei közé tartoznak a vasbetonboltívek, valamint a magyaros szecessziós stílusban készült gazdagon díszített belső festések és üvegablakok. A búcsú alkalmából megtelt a templom, a környező településekről is érkeztek hívek. Solymosi Rudolf és Verona török faluból jött.
9: Lányunk itt van félnél Tornyoson, és akkor nászék is itt vannak. Ilyen alkalomból el szoktunk jönni a misére, hogy akkor más helyen is vagyunk misén, nem csak mindig a mi falunkba, török falunk. Török falu Utrinak mondjuk mind a két
10: felünk. Szeretünk eljönni, mert ez egy más, az atya más, mindenki így más, másképp csinálja, és akkor ez nagyon jó érzés onnan is kimozdulni ide.
8: Az elmúlt években a templom belső és külső felújításon is átesett a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően. 2019-ben a vitrásokat restaurálták, majd a torony és a tetőjavítása következett. A jubileumra egy új elektromos orgonával gazdagodott a templom. Emellett a szentélyben is történtek felújítások. Barát Gábor plébánost kérdeztük.
11: Egy új zsinati oltárt készítettünk, ez mellett ambót, könyvtartót, kis előkészítő asztalkát és a régi oltárokat is, amennyire kellett, frissítettük, restauráltuk, és hát a toronyban immár 3 harang lakik, erre a jubileumra 2 harangot sikerült beszereznünk a Duna-Bökényi templomból.
8: A templom búcsú alkalmából a megyés püspök Fazekas Ferenc is tornyossal látogatott.
12: A templom magyarok nagyasszonyának a tiszteletére épült, és ilyenkor Máriáról szoktunk szólni, aki a mi pártfogónk, aki a valamiképpen gondunkat viseli, és ez is nagy öröm számunkra, olyan szempontból még nagy remény, hogy a Jóisten nem hagy el bennünket, gondoskodik rólunk is. Ez különösképpen kifejezi Mária által is.
8: A tornyosi templomban a legégetőbb a villanyhálózat felújítása lenne. A tervdokumentáció már elkészült, át is adták, már csak a pozitív elbírálásban bíznak.
4: A hagyományos magyar ízek és a gasztronómiai értékek kerültek a középpontba Székelykevén, ahol ismét megrendezték a Magyar Konyha napját. A rendezvényen a finom ételek mellett a közösségi összefogás és a hagyományőrzés is fontos szerepet kapott. Gyuris Karolina és Sós Georgina riportja.
13: A 18. Magyar Konyha napok megnyitására. Köszönjük szépen!
8: A Magyar Csernyei Hagyományőrző csoport a Magyar Konyha egyik kedvelt fogásával, töltött káposztával érkezett Székelykevére, ahol most először kapcsolódtak be a rendezvény programjába. Somorai Sándort hallják.
14: Eljöttünk a mai, amit főzünk, töltött káposzta és a, ahogy mi mondjuk, szárma, ezt főzünk, és így nagyon tetszik ez a rendezvény. Most vagyunk itt először, remélem, hogy nem utoljára, és nagyon szeretnénk tovább fenntartani a kapcsolatot.
8: A helyi nyolcadikos tanulók saját készítésű finomságokkal és különféle portékákkal várták az érdeklődőket. Takács Dórát kérdeztük.
15: A feliratot a majcára az osztályfőnökünk segítségével választottuk ki. Majcákat arulunk, ez mellett ilyen bögréket, golyóstollat és ilyen különböző apróságokat, és a szülők segítségével pedig apró süteményeket készítettünk, tortákat.
8: A nyolcadikosok számára a rendezvény nem csak a főzésről, hanem az árusításról és a baráti közösségben eltöltött időről is szól, mondta Kollár Dávid.
16: A hagyományos gulást készítettünk, hát azért, mert szeressük a magyar konyha ízét. És számomra az a legérdekesebb, amikor menjünk az utcán és adjuk el a dolgokat, és azért jól érzem magam ott ezen a rendezvényen, mert jó a társaság.
8: Szank és Székelykeve települések kapcsolatát a közös rendezvények és a személyes találkozások is erősítik, lehetőséget teremtve a tapasztalatcserére és az újabb együttműködések kialakítására. Tóth Mátyás Szankról érkezett.
17: Második alkalommal veszünk részt ezen a rendezvényen. Egy egészen fantasztikus érzés. Látni, hogy a gasztronómiai szervezés milyen tömegeket vonz ide, és milyen sokan tudnak hazajönni külföldről és szerte a világból. Egyébként nagyon szoros kapcsolatot ápolunk Székelykevével, mondhatni azt, hogy baráti kapcsolatot.
8: A közös főzés, a beszélgetések és a jó hangulat ismét megmutatták, hogy az ilyen alkalmak nem csak a gasztronómiáról szólnak, hanem az összetartozás érzését is erősítik.
18: Sport.
4: Harmadszor szervezték meg a palicsi duatlont. A verseny különlegessége, hogy a rendezvény keretében megtartották a szerbiai duatlon országos bajnokságát is. A megmérettetésre 185 versenyző állt rajthoz, és a szerbiai versenyzők mellett Magyarországról, Romániából, Szlovákiából, de még az Egyesült Államokból is érkezett résztvevő. A duatlon a kerékpározást és a futást ötvözi. Csernai Panna beszámolója.
19: A verseny a gyermekfutamokkal kezdődött. Már a 6-7 éves gyermekek is rajthoz állhattak, a nagyobbak pedig különböző korosztályokban is versenyszámokban mérhették össze tudásukat. Kovács Zétény Csenger, Mezőtúr, Magyarország.
20: A futás az jobban bejön, mert ott például kevésbé fúj a szél, tehát nem olyan nagy a, hát az ilyen hátrány úgymond a szél miatt.
19: És hogyan élted meg ezt a versenyt most?
20: Hát úgy éltem meg, hogy amikor elindultam a biciklivel a depóból, akkor elkezdtem tekerni, és a cipőfűzőm így begabajodott a pedálba. És mindig így hátrafele kellett elkezdem tekerni a biciklivel, hogy hát így kitekeredjen.
19: A verseny egyik célja a sportág népszerűsítése, valamint a gyermekek és a fiatalok ösztönzése a rendszeres mozgásra. A 12 éves Mándíth Vince Bajáról érkezett Palicsra, és már 3 éve triatlonozik.
18: Nekem azt tetszik benne, hogy nem egy sportot űzi, hanem már több sportot. Ezt tetszik.
19: Mi volt a legnagyobb kihívás ebben a versenyben most?
18: Nekem az első futás volt most, ami kicsit rosszabbul ment, és egy kicsit kihívást okozott.
19: A programban sprint duatlon, super sprint, mini és gyermekfutamok, valamint friends and family váltó is szerepelt. A fő versenyszám a sprint duatlon, a versenyzőkre 5 km futás, 20 km kerékpározás, majd újabb 2,5 km futás várt. A verseny szervezője az Optiforma Sportegyesület, amelyet a Szerb Triatlon Szövetség és a Szabadkai Sportszövetség is támogatott. Fabó Ildikó, versenyszervező.
21: Tulajdonképpen ez a triatlon sportnak az egyik ága, és hát egyre népszerűbb, ezt kell, hogy mondjam, úgy ez a sport rész is, és a triatlon is, mi is azért jöttünk létre, hogy népszerűsítsük ezt az egészet. A duatlonok pedig ugye sokkal érdekesebbek azoknak, akik nem tudnak úszni, mert sokan vannak ilyenek, és akkor ezzel tudják pótolni.
19: A szervezők szeretnék, ha a rendezvény a következő években is folytatódna, és egyre több hazai és külföldi résztvevőt vonzana Palicsra.
4: A pontos idő 4 óra 21 perc, híradót hallottak.
22: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fok van. Holnap változóan felhős idő lesz, a csúcshőmérséklet 17 fok körül alakul majd. Én köszönöm szépen a figyelmüket, holnap Lajkó Anett érkezik a hírekkel. További szép vasárnapot kívánok!
2: Hírműsorok óránként.
23: Programajánlatok.
24: Határhelyzet.
23: Időjárás.
25: Közérdekű információk.
4: Itt az SMR-ben.
26: Muzsikál a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Retro kavalkád.
26: Végig kísér ezen a délutánon.
2: SMR.

0: A 70-es évek magyar kedvencei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Szűcs Judit 7 évig tanult zongorázni zenei általános iskolában, ám középiskolás évei alatt női fodrásznak tanult. Később a Tavasz 67 fodrászkórus tagjaként kezdett el komolyabban foglalkozni az énekléssel.

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
3: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható szám. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
0: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
3: Változatosság a retro jegyében.
6: Ez a Szabadkai Magyar Rádió. Reggeltől estig.
5: Retro slágerek társaságában.
7: Jön a 70-es évek diszkó legendája. New Yorkból a slágerlisták élére tört a Village People, amely 1977-ben alakult meg.

0: 107,1. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Billy Ocean Trinidad és Tobagóban született 1950-ben. Londonban szabóként dolgozott.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR. Önnek szól.
2: Az Erasure 1985-ben alakult brit szinti pop duó.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
2: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
3: Albano Carrisi és Romina Power 1967-ben egy zenés film forgatásán találkoztak és szerettek egymásba. Baby,

0: A régi szép idők dalai.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A korszak zenei életét teljhatalommal irányító Erdős Péter szentül hitte, hogy a Neoton familiából világsztárt lehet faragni. Ehhez a svéd Abba mintáját tűzte ki példaképül. A zenekar tagjainak kötelező feladat volt minden létező Abba lemezt beszerezni és elemezni.

0: 7,1
1: SMR.
0: Csak retro zene megy.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Szikora Róbert hatalmas rejtőjenő rajongó volt, és az Ergo teljes vizuális világát a rejtőregények 30-as évekbeli észak-afrikai idegenlégiós romantikájára építette fel. Sivatagi katonai ruhákkal, pálmafákkal és

0: Ajánló következik.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
2: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ő Brian Setzer, a The Stray Cats nevű rockabilly trió alapítója.

0: ajánló következik.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszik szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
5: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
6: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz. Hétvégén is a legpörgősebb retrós lágerek nálunk szólnak.
0: Retro kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: 1947. március 12-én megszületett Fenyő Miklós, a magyar rock'n'roll koronázatlan királya. Mr. Rock'n'rollra emlékezünk a következő dallal.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 2018-ban alakult Valmar duót Valkusz Milán rapper, producer és Marics Péter énekes alkotja.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1.
4: A Rapülők 1992-ben állt össze. A szöveggyáros Geszti Péter, MC Geszti, a szintetizátoros zeneszerző Berkes Gábor, T-Boy, valamint a dobos, zenei producer Szent Mihály Gábor, Michel felállásban.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: A magyar retro slágerek nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Minden zene, ami retro, eszemel.

A Dolly-ról neve az énekesnő, Dolly művész nevéből és a rock'n'roll összeolvadásából ered. Dolly a becenevét még a Hungária előtt kapta, mert külseje és karaktere Dolly Partonra emlékeztette a zenésztársakat.

0: zenés időutazás régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Az 1973-ban Griffként indult Miskolci együttes, 1974-ben vette fel az Edda nevet. Pataki Attila nem alapító tag volt, bár ma már elválaszthatatlan a neve a zenekartól.

0: ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.
2: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
3: Visszatérnek a régi szép emlékek.
2: A 107,1 MHz-en.
4: Az 1982-ben Oszlóban alakult norvég AH trió, a 80-as évek egyik legnagyobb pop szenzációja, amely Morten Harket különleges, 5-oktávos hangterjedelmének és a fülbemászó szinti pop dallamoknak köszönhetően vált ismerté.

0: a legjobb rockzene
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rock a jóból.
3: Ültök és élvezitek a rock varázsát. Wow!
4: A The J-Gals Band számára a kereskedelmi csúcspontot az 1981-es Centerfold című daluk jelentette. A hirtelen jött óriási siker belső feszültségeket szült, és 1985-ben végleg feloszlottak.

0: reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
3: Reklámot hallott.

0: A retróból sosem elég. 107,1 SMR.
1: Az extravagáns Rick James 1948. február 1-én született egy 8 gyermekes család harmadik gyermekeként. Karrierje tetőpontját az 1981-es lüktető basszusú,

Los Angeles legjobb stúdió zenészei álltak össze 1977-ben, és megalakult a Toto zenekar. Legendás gitárosuk Steve Lukather, akivel a banda 6 Grammy díjat gyűjtött be.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
2: A régi zenék otthona.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Ők a Simon és Garfunkel duó.

0: 107,1 MHz.
1: A régi magyar zenei hullámhossza. A legendák nálunk szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Kondzsuzsa egyik legfőbb alkotótársa, neki dalokat szerző Bródy János volt. Az énekesnő a 70-es években külföldön is turnézott és megjelentetett lemezeket.

0: mi feltesszük a kedvenc lemezét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Bergendi 1962-ben vette fel ezt a nevet. Az alapítók a bergendi fivérek voltak, István és Péter.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona.
0: A régi zenék
3: otthona.
4: A Hungáriát 1967-ben Fenyő Miklós alapította.

0: Tolyi Magyar Rádió.
1: A retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a retro slágerek tovább élnek.
2: A német trió a korai 1980-as évek új hullámos Neue Deutsche Welle együttese volt. Hírnevüket a végletekig fokozott zenei minimalizmussal és az 1982-es Da Da Da című világslágerükkel alapozták meg.

0: right for you to run.
1: Igloo, igloo, igloo.

0: hashtag is egy.
1: SMR.
0: Csak retro zene megy.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A The Pretenders együttes alapítója és motorja az ohiói születésű, de 1973-ban Londonba költöző énekes-gitáros Chrissy Hynde. Az 1978-as kezdő felállás két tagja is kábítószer túladagolásban hunyt el.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz. Hétvégén
3: Retro Kavalkád. A Szabadkai Magyar Rádió.
2: A, mint Agnetta, B, mint Björn, B, mint Benny, és A, mint Anni Fried. Ők a svéd abba.

0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Felpörgetjük a ritmust a magyar diszkókorszak egyik legnagyobb kedvencével. Az 1975-ben alakult Kati és a Kerek Perec fülbemászó dallamai ma is táncra hívnak.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Kovács Kati azon kevés magyar előadók közé tartozik, akik külföldön is komoly elismeréseket tudtak elérni. 5 kontinensen koncertezett, felvételei 6 nyelven. Magyarul, angolul, németül, japánul, oroszul és lengyelül jelentek meg.

Az 1986-ban alapított Exotic együttes története meglehetősen rendhagyó, hiszen a Tabár fivérek még létező zenekar nélkül jelentkeztek egy tehetségkutató versenyre.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.
2: A Dán Laidback egy koppenhágai elektronikus zenei duó, amely az 1983-as második albumával vált világhírűvé. A laidback egy angol kifejezés, amely szó szerint azt jelenti, hogy hátradőlt. Átvitt értelemben pedig lezser, nyugodt, laza, amivel zenei stílusukra akartak utalni.

0: Slágerek, melyeken nem fog az idő foga.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Peter Tosh 1944. október 19-én született Jamaikán. Bob Marley és Bunny Wailer mellett a legendás The Wailers alapító tagja, úttörő dalszerző, virtuóz gitáros, valamint az elnyomás elleni harc és az emberi jogok világméretű harcosa volt. Peter Tosht 1987-ben lőtték le, amikor Kingstoni otthonába fegyveres rablók törtek be.

0: 90-es évekből
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A pop királynőjeként ismert Madonna 1958-ban született egy szigorú katolikus családban. 5 éves volt, amikor édesanyja mellrákban elhunyt. 20 évesen mindössze $35 a zsebében New Yorkba költözött, hogy megvalósítsa álmait. Karrierje során mesterien használta a provokációt, a vizualitást és a botrányokat.

0: Ajánló következik.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: A régi magyar zenék nálunk szólnak. Mert ami jó, az jó.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Halász Judit 1942. október 7-én született. Az énekes színművésznő generációk kedvence, a magyar megzenésített gyermeklíra megteremtője.

0: 107,1.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben vonatozunk egyet. Szálljatok fel rá ti is, és tartsatok velem, még ha egy kicsit el is tévedünk. Az eltévedt vonat. Willy mozdony első reggelén olyan fényesre suvickolta a piros oldalát, hogy a verebek tükörnek nézték. Ma egyedül viszem el a három kocsit napraforgó állomásra, füttyentett büszkén. A kocsikban mézes üvegek csilingeltek, sárga léggömbök táncoltak, az utolsó ülésen pedig egy álmos kecske utazott. A kecske minden állomás nevét elfelejtette, ezért inkább mindegyikre azt mondta, remélem ott lesz káposzta. Willy pontosan indult. Átdöcögött a hídon, elhaladt a víztorony mellett, és már látta a nagy töltyfánál álló váltóőrházat. Bertalan bácsi, az idős váltóőr azonban éppen a szemüvegét kereste. Pedig az orromon hagytam, vagy az ablakban? Motyogta. Közben elfelejtette visszaállítani a váltót. Katt! Willy kerekei egy ismeretlen simpárra fordultak. Ez nem a napraforgó felé vezet, kiáltotta és gyorsan fékezett. Csak hogy a sínek lejtettek. Willy begurult egy ezüstös ködbe, ahol a jelzőlámpák helyén kék harangvirágok bólogattak. Mire megállt, a köd eltűnt mögötte. Előtte lila dombok hullámzottak, a felhőkből pedig szivárvány színű eső csepegett. Tolass vissza, tanácsolta az álmos kecske, vagy keressünk káposztát. Willy megpróbált hátra menni. Fújtatott, pöfögött, a kerekei csikorogtak, de a sín mögötte puha mohává változott. Ekkor három unikorn is ügetett elő. Sörényükben apró csillagok ragyogtak. Eltévedtem, vallotta be Willy. Haza kell jutnom, mielőtt elolvad a méz. Leeresztenek a léggömbök, és hát nos, a kecske is egyre éhesebb. A Vízhanghegy mögött van egy kapu, mondta a legkisebb unikorn is. De csak azt találja meg, aki nem hunja be a szemét az ismeretlen előtt. Willy ezt igen furcsa útbaigazításnak találta, mégis tovább indult. Hamarosan egy patakhoz ért. A híd közepén tündérek röpködtek, és akkora szappan buborékokat fújtak, mint egy-egy hordó. Egy buborék éppen a sínre telepedett.
2: Félre az útból!
1: Füttyentett Willy. A buborék erre akkorára nőtt, hogy eltakarta a hidat. Willy először mérgesen pöfögött, aztán kíváncsian belenézett. A buborék felszínén megjelent a túloldal, és rajta egy alig látható kerülő sín.
3: Hiszen te nem akadály vagy, hanem térkép, nevetett Willy.
1: A tündérek tapsoltak, a buborék pedig pukkant egy illatosat. A Vízhanghegynél beszélő fák állták el az utat. Fordulj vissza, zúgták. Fordulj vissza, ismételte a hegy. Willy kazánjában összeugrott a bátorság. Legszívesebben behunyta volna a lámpáját. Aztán észrevette, hogy az egyik fa ága beszorult két szikla közé. Talán csak segítséget kértek? Kérdezte. A fák meglepetten összesúgtak. Willy óvatosan az ághoz tolta az ütközőjét, és neki feszült.
3: Egyet pöfögött, semmi. Kettőt pöfögött, megremegett a szikla. Harmadszorra a kocsik is segítettek. Még a kecske is előre hajolt, bár ettől persze semmi sem lett erősebb. Az ág kiszabadult. A fák félrehúzódtak, mögöttük pedig felragyogott a kapu. Két összeboruló szivárvány. Vili átgördült rajta, és már is Bertalan bácsi váltóőrházánál találta magát. Bocsáss meg, kis mozdony, szaladt elé az öreg. Nagyon megijedtél. Vili a sörényében akadt csillagra, a buborékillatú kéményére és a kocsiban rágcsáló kecskére pillantott. Egy kicsit, felelte, de azért nyitva tartottam a lámpámat. Azzal a napraforgó állomás felé füttyentett, és most már minden ismeretlen kanyart alaposan megnézett. Itt a vége, fuss el véle!

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, micsoda kaland volt ez! Tündérek, unikornisok, beszélőfák, és még mi minden! Ti szerettek vonatozni? Mert én nagyon, hiszen vonatozás közben is lehet olvasni. Ti is olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Az 1954-ben született Pia Zadora botrányba fulladt filmes pályafutása után fordult a zene felé. Karrierje legnagyobb zenei robbanása a Jermaine Jacksonnal közös 1984-es When the Rain Begins to Fall című duett volt.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kylie Minogue 1968-ban született Melbourne-ben. Keresztneve Kylie az ausztrál őslakosok nyelvéből származik és bumerángot jelent. Karrierje színészettel indult a Neighbours, Szomszédok című ausztrál szappanoperában. Kylie Minogue hivatásos énekesi karrierje 1987-ben indult.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Emlékek tánca tölti meg a rádió hullámokat.
3: A The Police zenekart Stuart Copeland dobos alapította 1977-ben Londonban. Az együttes felállása gyorsan véglegessé vált. Gordon Sumner, azaz Sting, ének, basszusgitár és a fődalszerző Stuart Copeland dob és ütőhangszerek, Andy Summers, gitár, háttérvokál. Rövid pályafutásuk alatt mindössze 5 stúdióalbumot jelentettek meg.

0: lassítson a tempót. Tartson szünetet a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Pihen a füled a rádió mellett a munka idején.
0: A brit a Flock of Seagulls együttest Mike Score alapította, aki eredetileg fodrászként dolgozott. Ez később visszaköszönt extrém frizurájában, amivel divatot teremtett. Nevüket a The Stranglers együttes egyik száma adta, amelyben elhangzik a Flock of Seagulls, azaz egy sirályraj kifejezés. Az 1982-es cím nélküli debütáló albumukról az I Ran, So Far Away című dal világsiker lett.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Nosztalgiázzon velünk.
1: Retro kavalkád.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Vennevi Brit Poddót 1981-ben alapította meg középiskolásként két gyermekkori jóbarát, George Michael és Andrew Ridgely. Mindössze 5 évig tartó pályafutásuk alatt óriási nemzetközi sikereket értek el.

0: A 90-es évek zenéi az SMR-ben, a 107,1-en.
1: Billy Joel 1949. május 9-én született New Yorkban. Édesapja klasszikus zongoraművész volt, édesanyja hatására pedig már 4 évesen elkezdett zongorázni tanulni, ami megalapozta későbbi világkarrierjét.

0: ajánló következik.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Én a helyükben nem állítanék az állomás keresőre.
3: 107,1
4: Szabadkai Magyar Rádió.
5: A Bombondú 1995 májusában alakult meg Budapesten. A két alapító Szolnoki Péter énekes, fuvolás és Török Tamás basszusgitáros, vokalista volt. A zenekar a nevét a francia bon, vagyis jó szó megkettőzéséből kapta. A sikertörténetüknek a sors vetett tragikus véget. 2026-ban Szolnoki Péter súlyos betegség következtében, életének 57. évében

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Fut az idő.
0: Hát bizony, már ez is retro zene.
2: Az MHV triót Mennyhárt János gitáros, Homonyik Sándor és Viki Dágyula énekes alkotta. A bemutatkozó lemezük 1989-ben jelent meg. A 95-ös Bölcsőtől a sírig albummal művészileg lezárták a közös történet.

A 100 fok Celsius együttest 1976-ban alapította Litvai Imre és Orbán József. A 80-as évek elején először a felnőtteknek szóló country stílusban, majd a Puff, a Bűvös Sárkány című albumukkal a gyerekdalok világában arattak sikereket.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban most muzsikáljon az 1977-ben alakult V-motorok. Demjén Ferenc vezetésével 1988-ig gyártották az olyan slágereket, mint a most következő.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.
2: Szilveszter. Születésnevén Szilveszter James Jr. életében a nagy áttörést az 1978-as második szólóalbuma hozta meg. Ezen a lemezen szerepelt a You Make Me Feel, Mighty Real című dal, amit most hallunk a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Most pedig énekeljen Cini. Ő az 1967-es Táncdalfesztivál győztese, azaz Zalatnai Sarolta. A

0: utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.
1: A brit mad zenekar története 1966-ban indult. Éveken át kis klubokban és báltermekben zenéltek. A sorsfordító pillanat 1972-ben jött el, amikor a Sweet együttes dalszerző párosa Nicky Chinn és Mike Chapman kezdett nekik dalokat írni. Legnagyobb boogie rock slágerük az 1974-es Tiger Feet.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Itt csak retrós sláger megy.
4: Reggel délben, este
3: 107,1. A régi slágerek hullámhossza.
5: A Gemini Együttest 1964-65-ben alapította Várszegi Gábor basszusgitáros Budapesten. Várszegi neve nem csak a zeneiparban cseng ismerősen. Alig 20 évvel később ő lett Magyarország egyik leggazdagabb embere.

0: Régi kedvencek
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Harangozó Teri 1943. augusztus 8-án született, eredetileg óvónőnek készült. 1965-ben tűnt fel a Ki mit tud vetélkedőn. A 60-as és 70-es évek ikonikus énekesnője volt. Teri Black néven németül is kiadott lemezeket.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai Magyar
1: Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retróslágerek nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.
2: Az Omega 1962-ben alakult, és a beat korszaktól az űrrockig a csúcson volt.

0: a régi slágerek hullámhossza
1: 107,1. Érkezik az 1957-ben alakult legendás Illés, a magyar rockzene egyik legmeghatározóbb együttese.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Tegyék meg tétjeiket.
3: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
3: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Anthony Quinn legendává lett Zorba a görög szerepében, a bohém bányász életművész, aki tánccal és zenével űzi el minden fájdalmát. 1978-ban pedig a Görög mágnás című alkotás főszerepét játszotta. A film záró jelenetében a gyógyíthatatlan beteg üzletember Theo Thomasi szerepében eltáncol még egy utolsó szirtakit a naplementében. Nem aggodalmaskodik már hiába lényegtelen apróságokon, egyszerűen csak élvezi az életet, vagy legalábbis szeretné. Arra a rövidke időre, ami még megadatott a számára. A kezében egy hűsítő ital, és miközben a jégkockák olvadoznak a poharában, arra gondol, hogy milyen jó is lenne még egyszer látni, ahogy az égei tenger hullámaival táncol a szél egy szeptemberi estén. Vagy csak úgy minden előzetes elgondolás nélkül lemenni a partra pirkadatkor, belélegezve a sós levegőt. Ezt a hangulatot fogjuk megidézni most önöknek hamisítatlan görög melódiák társaságában. Tartsanak velünk, ez az utazás ingyen van. A végére pedig még egy meglepetéssel is készültem.

Borivoj és Suldulovics Sulda a forró, szélforró fejű Borbéja napokat álmodozott Görögországról, hogy egyszer majd eljut Arisztotelész szülőhazájába, cipő nélkül táncolva a forró homokon, közben szólna a görög musika, ő pedig borozgatna, nézni a naplementét, két kézzel falva a báránycombot. Ha 5 napra is, de eljutott. Visszatérve pedig annyit mondott, nem érdekli, ha megint be kell zárni a üzletét, de ő vissza fog térni Görögországba, hogy meghosszabbítsa az életét akár csak 5 nappal is, és hogy az arcát ismét megsimogassa az a kellemes, forró szél.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban. Mindenki nyer.
1: Szórakozás

0: Effekt. Örökzöld melódiák.
1: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között
2: a 107,1 MHz-en.
1: SMR.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
0: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
0: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: percek, örömzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

A vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje. A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem reemek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
3: Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona. A régi zenék.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak,
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mindig önökkel. Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: A mindennapok része. Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.